Minden jót kívánok! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. Megnyílt a budapesti Biodóm városi oázis, amely szerdától várja a látogatókat a fővárosi állat- és növénykert területén. Az új egész évben látogatható bemutatótérben trópusi és szubtrópusi növények, különleges állatfajok, vízesés és őslényeket idéző látványelemek is helyet kaptak. A Biodóm közösségi térként is működik, célja pedig, hogy közelebb hozza a természetet és a biodiverzitás fontosságát a látogatókhoz. Az építkezés még 2018-ban kezdődött, a létesítmény pedig több éves csúszás után most nyitotta meg állandó kiállítását.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: Audi, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: között állom képben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsip kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: hasonlat szeretett csak szétszedni.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Semmelweis nap miatt szerdán változik az egészségügyi ellátás rendje. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, amely az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezért zárva tartanak a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a legtöbb gyógyszertár is. A kórház ügyeleti gyógyszertára rövidített nyitvatartással 8 és 16 óra között működik. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudásközpont, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Betegség miatt lemondta idei nyári koncertjeit Ákos. A Kossuth-díjas énekes közösségi oldalán azt írta, tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, azóta sikeres műtéten esett át, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik. A következő hónapokban a gyógyulásra szeretne koncentrálni, ezért minden nyári fellépését lemondta. Közleményében a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudásközpont, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Felborult egy sertésszállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében, a 48-as kilométer szelvény között lévő kanyarban, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járművön mintegy 180 állatot szállítottak, közülük sok elpusztult, a sofőrhöz mentő érkezett. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a helyi önkéntesek vonultak ki, a járművet áramtalanították, a mentést pedig a szállítmányozó cég mentesítő kamionjának érkezése segíti. Júliustól ismét szolgálatba állnak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10 strandján segíti a nyaralókat és a fürdőzőket. Az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot is. A Magyar Vöröskereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer esetben nyújt ingyenes segítséget a déli parton. Vízágyúkkal frissíti a járókelőket a rendőrség a Hősök terén. A nagy melegben sokan kerestek enyhülést a vízsugarakban, miközben a hatóságok a forróság miatt meghosszabbított harmadfokú hőségriasztásra is felhívták a figyelmet, amelyet az ország egész területére július 1-ig érvénybe tartanak. A napok óta tartó extrém hőhullám miatt továbbra is fokozott óvatosságot kérnek a szakemberek. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta a legutóbb elfogadott törvényeket, köztük a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük módosításáról szóló jogszabályokat. A rendelkezések közül több már július 1-én hatályba lépett, míg a hivatal megszüntetése július közepén lép életbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kaposvár köztisztviselőit köszöntötte Szita Károly a kormánytisztviselők napja alkalmából. A polgármester az ünnepségen azt hangsúlyozta, a város működése elképzelhetetlen a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nélkül. Kiemelte, hogy a munkatársak a nagy hőségben is helytállnak, és nap mint nap a kaposvári ügyek gördülékeny intézésén dolgoznak. Az ünnep alkalmából az év köztisztviselője címet Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, míg Kele Ildikó címzetes vezető főtanácsosi, Vincéné Sifter Szandra pedig címzetes főtanácsosi elismerésben részesült. A tisztább és szebb környezet érdekében július 1-től, tehát mától minden szerdán seprőgépek takarítják a kaposvári parkolókat. A városüzemeltetés menetrendje szerint a mai napon lezárják a parkolókat a Kossuth Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics Pál utca közötti szakaszon, de a takarítás érinti majd a Rákóczi teret, a Grófaponyi, a Talián Gyula, a Zárda és a Szent Imre utca egyes szakaszait is az elkövetkezendő hetekben. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le ideiglenesen. Fennállása óta 55 év után először teljesítenek szolgálatot női mentőápolók a Fonyódi mentőállomáson. A nyári időszakban Salamon Zsófia és Kovács Petra segíti a bajba jutottak ellátását. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, a két fiatal mentőtiszt hallgatóként bővíti szakmai tudásukat, ősszel pedig visszatérnek egyetemi tanulmányaikhoz. Július 2-ától ismét tartósan vízhiányos időszak lép életbe Magyarország teljes területén. A döntést az élő környezetért felelős miniszter, a mezőgazdasági területek vízháztartási adatai, valamint a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg. A rendelkezés célja, hogy a vízgazdálkodási intézkedések alkalmazkodni tudjanak a hosszantartó száraz időszakhoz. Július 1-től több a mindennapokat érintő szolgáltatás is drágult Magyarországon. A bankszámlák díjai például a legtöbb pénzintézetnél az infláció követő emelés miatt átlagosan mintegy 4,4%-kal nőttek, miközben a mobil szolgáltatók szintén egységesen 4,4%-kal emelték a lakossági és üzleti tarifákat. Mindemellett Budapesten a parkolási díjak is jelentősen emelkedtek, zónától függően 100-200 forinttal.
0: Időjárás jelentés.
1: Sütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor. Szép jó reggelt kívánok az esztendő 183. napján. Ez momentán 2026. július 2-át jelenti. Szemerkél az eső, drámaian megváltozott az időjárás, az ember szinte fázik itt az extra melegek után, pedig most van normális idő, úgyhogy sarkig tárni az ablakokat ott, ahol nincsen klíma, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy jól áthűtsük a szobát, illetve a szobának a falát, mert hogyha az meleg, akkor hiába minden. Na de, kihasználva az alkalmat, jó nagyokat érdemes szippantani a levegőbe is, bár rettenetesen párás, viszont az esőnek nagyon-nagyon finom illata van, úgyhogy számomra, én ezt nagyon tudom értékelni, pozitívan indult ez a nap, bízom benne, hogy ti is így vagytok ezzel, és ez a pozitivitás kitart majd a nap egész folyamán.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Jó reggelt kívánok, 7:45 a Maroon 5 slágere után, és a Clean Bandit előtt ezzel a dallal folytatjuk majd tovább. Miközben élvezhetjük az áldásos időjárást, borult az idő, 3 km per órá szél fúj, és jelen pillanatban a csapadék, ami lehullott 2,1 milliméter, éjfél óta egyébként fél milli csapadék hullott, mutatja a kaposvári automata meteorológiai állomás. A légnyomás egy kicsit nagyobb a szokásosnál, de szerintem felüdülés mindazok számára, akik nem bírják a nagy hőséget. Nem mellesleg sárga figyelmeztetés van zivatarra és felhő szakadásra, hát egyelőre nem ezt mutatja az időjárás képe. Ilyen csendes esőből most jó jönne egyébként néhány napnyi. Nem, de bár? Vidám napot kívánok nektek, felfrissüléssel. Sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap.
1: Jó reggelt!
0: Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Pörögnek a slágerek és pörögnek a percek. Jó reggelt kívánok. 7 perc múlva fél hét. Köszöntöm névnapos hallgatóinkat Katy Perry slágerével. És hogy kik a névnaposok a mai napon, július 2-án? Otto, Jenő, Manyi, Marcián, Maréza, Mária, Mia, Mietta, Odin, Ottokár, Sarolt, illetve Várkony. Az Otto a legrégebb óta ünnepel ezen a napon, és egyet hoztam egy ismerőst, első Ottót, aki a történelem egyik legkülönösebb uralkodója volt. 1182-ben mindössze 3 évesen lett Burgundia grófja, ám hírnevét mégsem a politikának, hanem elképesztő fizikai erejének és lovagias tetteinek köszönhette. A kortárs krónikák szerint képes volt ugyanis egyetlen csapással ketté hasítani egy teljes fegyverzetben lévő lovagot, ami miatt a nép és a nemesek egyszerre tisztelték és félték. Halála ugyanolyan drámai volt, mint az élete. 1200-ban egy politikai indítatású merénylet áldozata lett Besançonban, emlékezetes alakját pedig örökre megőrizték a középkori legendák.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Záró konferenciával ért véget egy pályaorientációs és munkaerőpiaci felkészítő program, amely fél éven át segítette a sajátos nevelésű igényű fiatalok továbbtanulási és pályaválasztási döntéseit. A projekt több szervezet, például a Digitális Tudásközpont, a Szakképzési Centrum és a Durácki együttműködésében valósult meg. A záró rendezvényen a résztvevők összefoglalták az elmúlt időszak tapasztalatait, és kiemelték, hogy az élmény alapú foglalkozások és gyakorlati betekintések segítettek a diákoknak reálisabb képet kapni saját lehetőségeikről és a jövőbeli útjaikról. Kaposvári sikerek születtek a kolozsvári U15-ös nemzetközi birkózó versenyen. A magyar válogatott tagjaként induló kasi sportolója, Táncos Lénárd a kötött fogású 85 kg-osok között aranyérmet szerzett, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Koleszár Ármin a 68 kg-os szabadfogású mezőnyben ezüstéremmel zárt. A fiatalok értékes nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodtak a rangos viadalon. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta a legutóbb elfogadott törvényeket, köztük a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük módosításáról szóló jogszabályokat. A rendelkezések közül több már július 1-én hatályba lépett, míg a hivatal megszüntetése július közepén lép életbe. Megdőlt az országos abszolút melegrekord. A Hungaromet mérései szerint kedden Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. A rendkívüli hőhullám nem csak az országos, hanem a napi és a fővárosi rekordokat is felülírta. A szakemberek a hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Sütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!
2: Ahó, jó reggelt kívánok! Remélem, hogy jó ez a reggel, tényleg. Picit még mindig szemerkél esik az eső. Gyorsan ráfrissítek, hogy mit mutat a kaposvári automata állomás. Azt mutatja, hogy nagyjából 1 mm/órás intenzitással esik jelen pillanatban. Kell bizony a kertbe, kell bizony nagyon a földnek. A jó kérdeznek viszont jó zene kell, úgyhogy egy ilyennel folytatjuk. Tégdetés, a Lulu közös féle Relight My Fire érkezik. Ezzel kívánok, szép reggelt.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Jó reggelt kívánok, pontban 3:47 van. Köszöntöm születésnapos hallgatóinkat, akik milyen intuitívek, erős az empátiás készségük és családias gondoskodó természetük van, mindezzel hajlamosak mindenkit oltalmazni maguk körül. Ugyanakkor a rák jegyének szülöttei rendkívül céltudatosak és szívósak is, így a külső érzékeny páncéljuk mögött bizony komoly belső erő és művészi vagy gyakorlati kreativitás rejlik. Jegyezték fel róluk a mai nap a július 2-a szülötteiről. És ó, igen, mondhatni, nézzünk néhány prominens szemét erről. Valentícianus római császár híres szülöttének a mai napnak, Eső Mária szicíliai királynő úgy szintén, vagy például Rádai Pál, aki második Rákóczi Ferenc kancellárja volt, kuruc író, költő, mi több könyvtár alapító. A mai nap híres szülöttje 1922-ből Pierre Cardin, az olasz származású francia divattervező, Melis György a Kossuth díjas opera énekes bariton, Hofi Géza a Kossuth díjas egykori humoristánk, vagy éppen Lisztes Krisztián labdarúgónk 76-ból és Margot Robbie, ausztrál színésznő 1990-ből, aki ugye hát legutóbb talán pont a Barbie-t alakította a neves mozifilmben. Hát kedves mai nap szülöttei, jól figyeljetek, mert most benneteket köszöntünk Sophia Rice slágerével. Boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium.
2: Sophia, future
3: Bella.
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: Ők voltak a Depeche Mode egy visszatérő slágerrel 2001-ből. Liza és Doja Cat maradt már csak vissza ebből az órából. Utána a híreket követően indul a Naprakész. Ma is természetesen aktuális, tehát Naprakész témákkal röviden, sok-sok zenével. Tartsatok velünk!
1: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió most!

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Teltházas volt a kaposvári MCC legutóbbi rendezvénye, ahol Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője beszélt a tehetséggondozásról és a siker hátteréről. A Dorottya házban tartott eseményen több mint 120 érdeklődő vett részt, köztük fiatal focisták és szülők is. A szakember a pódium beszélgetésen elmondta, a tehetség önmagában nem elég a kiemelkedő eredményekhez, ahhoz kitartás, szorgalom és elhivatottság is kell. Hozzátette azt is, hogy a futballnak meg kell őrizni a játék jellegét, különben a túlzott terhelés könnyen elveszi a gyerekek kedvét a sporttól. Júliustól ismét szolgálatba állnak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10 strandján segíti a nyaralókat és a fürdőzőket. Az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot is. A Magyar Vöröskereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer esetben nyújt ingyenes segítséget a déli parton. Nemes gesztussal búcsúztak iskolájuktól a kaposvári Gárdonyi Gézatag iskola végzős diákjai. A 8. A osztály úgy döntött, hogy a megmaradt osztálypénzt nem egymás között osztják szét, hanem a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel. A kezdeményezéshez a szülők, az osztályfőnök és az iskola több dolgozója is csatlakozott, így a megnövekedett adományt már át is adták az állatvédőknek. Elkészült a női röplabda extraliga 2026-27-es szezonjának sorsolása, eszerint hazai pályán kezdi új idényét a KHG-KNRC. A bajnokság az október 10-i hétvégén rajtol, a Fatum Nyíregyháza ellen, majd szintén otthon fogadja a feljutó Vest csapatát. Ezt követően Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd a fővárosi TFS-sel lesz az ellenfél. A bajnoki alapszakasz zárásaként február 6-án a címvédő Vasas Óbuda otthonában lép pályára a kaposvári csapat. Megnyílt a budapesti biodóm városi oázis, amely szerdától várja a látogatókat a fővárosi állat- és növénykert területén. Az új egész évben látogatható bemutatótérben trópusi és szubtrópusi növények, különleges állatfajok, vízesés és őslényeket idéző látványelemek is helyet kaptak. A biodóm közösségi térként is működik, célja pedig, hogy közelebb hozza a természetet és a biodiverzitás fontosságát a látogatókhoz. Az építkezés még 2018-ban kezdődött, a létesítmény pedig több éves csúszás után most nyitotta meg állandó kiállítását.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön eleinte előfordulhat még zápor, zivatar, majd csökken a csapadékhajlam, és ezt követően változóan gomoly, felhős, napos idő várható. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 20 és 22 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 26 és 28 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: Hello, jó reggelt kívánok, elindulom a reggeli napra kész. A szokásos dolgok biztos, hogy lesznek. Focira és aktuális eredményekre lehet számítani, aki netán lemaradt volna róla az este éjszaka vagy a hajnal folyamán. Beszélünk arról az időjárásról, amely hát ugyanitt nálunk csak csendes esőt hozott, de azért Somogyban több helyütt óriási nagy felhőszakadások voltak tegnap, úgyhogy mondom a helyszíneket és a csapadék értékeket, és hozom az aktuális közlekedési infókat is. Bye, Euro 6x6 taxi. Na meg a zenéket. Indításnak most van Republic és Bibi Rexa ér.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, kellemes napot kívánok, itt a Naprakész és benne aktuális labdarúgó információk, nem mellesleg, pedig ha valaki egy pillantást vet az órára, láthatja, hogy másodperceken belül 4:08 van. Na nézzük akkor a szerdai napi fordulók végeredményét és további jutóit. Mexiko-Ecuador 2-0, Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság 2-1, aztán Belgium-Szenegál parádés fordítással 3-2, ugye Szenegál vezetett 2-0-ra. A legjobb 32 között már az amerikai csapat, Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina 2-0, ami pedig a soron következő mérkőzéseket illeti. Ma este 9 órától Spanyolország, Ausztria, hajnali 1-től Portugália, Horvátország, hajnali 5-től pedig Svájc, Algéria összecsapás következik. Majd holnap este pedig 8 órai kezdettel Ausztrália, Egyiptom.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: 7:08 lesz, 9 perc múlva itt a Naprakész, a rádió most gyors, pörgős információs műsora. És egy kis szemerkélő csapadék, ami nagyon-nagyon jól jön, de még mindig nem hullott egy milliméter éjfél óta. Tehát, hogy itt a kaposvári mérőállomás, automata mérőállomás ezt mutatja. Hát más a helyzet máshol itt Somogyban. Azt írja a Somogy Met, tegnap kiraktak egy posztot még 19 óra 33 perckor, hogy Somogyban több helyen tombolnak a zivatarok. Három fára viharos széle jéges üvel és felőszakadással érkezett, amiről egyébként Réka küldött egy posztot is, és aztán jöttek a hozzászólások, hogy kiderült, amiből kiderült, hogy igazából alig volt néhány szem, de például azt írta Péter, hogy Somogy-Tarnócán 52 mm csapadék szakadt rá a falura. Csurgon is nagy eső esett, aminek ott nagyon örültek. Siófokon 7:30-kor kezdődött, inkább szél volt, csak gyenge eső. Ugye nem Somogy, de Keszthelyén is szakadt az eső elég rendesen, és hát ez valami elképesztő. Dráva Szentesen például 79 mm-nyi csapadékot mértek. Somogyacsán 11-et. Mezőcsokonya szerencsés volt, kisebb fajta zuhéval, nem nagy széllel, csendes esővel, de jó kis áztató esővel. Csányoszrólon csak dörgött, szóval települése válogatja. Volt, hol lepakolt, máshol csak a szele volt ott.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidi, amit Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, József Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
4: Füredi út és Vaktár utca sarkán. Marász Plusz.
3: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
6: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: 25 éve adták át a Deseda körüli kerékpárutat, iskolakezdési támogatástól döntött a kormány. Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, ezt jelentette be szerda este közösségi oldalán Magyar Péter. A tájékoztatás szerint több 100 000 család részesül majd a támogatásból, ugyanakkor a jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról egyelőre nem közöltek részleteket. A miniszterelnök azt ígérte, hogy a program pontos szabályait ma ismertetik. Felmászott két ember szerdán a New York-i Empire State Building tetejére, majd eljegyezték egymást. A pár egy molinót is kifeszített, amelyen egy békéről szóló üzenet szerepelt. A páros mindkét tagja maszkot viselt, de a rendőrség közlése szerint az akció után őrizetbe vették őket.
0: Időjárás jelentés.
7: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. A hajnali záporok után reggel még előfordulhat eső, délelőtt pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutánra megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Már is hozom az aktuális közlekedési információkat. Az Euro 6x6 taxitól kaptuk frissen, forron, mint a pite bejelentve, hogy jelen pillanatban közepesen erős a forgalom. A felüljárók egyelőre jól használhatók, a bejövő forgalom Füred, Toponár és Újlak felől erősebb, és volt egy kisebb koccanás is a Margit templomnál, de az úgy tűnt, úgy látszott, hogy egymás között megoldják a felek ezt a dolgot, tehát nem kell rendőr intézkedése számítani ott helyben. A szemerkélő eső ellenére mégiscsak erős a rolleres forgalom, viszont a szemerkélő eső nem elég intenzív ahhoz, hogy itt-ott nagyobb pocsolyák alakulhassanak ki. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ilyenkor talán csúszósabb az út, amikor kicsit ugye taknyosabb a por, a levert por ilyenkor csúszhat. A lámpák működnek, a munkálatok működnek, főleg a Bajcsy-Zsilinszky utcát érintik, illetve a Fasort. Legyetek udvariasak, előrelátóak és jókedvűek is vezetés közben. Balesetmentes közlekedést. Köszönjük az infót az Euro 6x6 taxinak, nekik pedig jó munkát kívánok.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: Mászunk egyet nosza itt a Naprakészbe. Hát nekünk azért a kényelmesebb oldala maradt meg, csak beszámolni erről a dologról. Hello, szép napot kívánok, 8 óra lesz 7 perc múlva, és Klein Dávidékről szeretnék mesélni, akik jelenleg a Pakisztánban található 8051 méter magas Broad Peak megmászásán dolgoznak. Ez a föld 12. legmagasabb hegycsúcsa. Az esemény Horizon Broad Peak expedíció keretében június elején utaztak el Pakisztánba, és a csapatával június közepén sikeresen el is érték a nagyjából 5000 méteres magasságban található alaptábort. Mivel a célja az, hogy a csúcsot pótolagos oxigén és magashegyi teherhordók, tehát serpák nélkül érje el, ezekben a hetekben és napokban éppen az akklimatizációs köröket végzik, illetve építik ki a magaslati táborokat az amerikai mászótársával, ilyen Overtonnal, ha pedig az időjárás és a körülmények is megengedik, a tényleges csúcs támadása július második felében kerülhet sor. Aki egyébként követi Klein Dávid oldalát, ott láthatta június 30-án, tehát tegnap előtt posztolt utoljára, az utolsó pihenő napjáról, ahol pont az amerikairól írta, hogy nem tudott rendesen aludni, úgyhogy igen, már elég kevés az oxigén, ehhez kell megszokniuk azért, hogy majd tudjanak mászni. De ahogy írták, holnap hajnalban, mondom ezt tegnap előtt írtekkel, tegnap hajnalban, elindítjuk a második, és egyben, ha minden jól megy, az utolsó akklimatizációs kört. Bízunk benne, hogy sikerül.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köztisztviselőket köszöntöttek a Városházán, mintegy 120-an voltak kíváncsiak Szoboszlai Zsolt előadására. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Bejárta a Dorottyaház nagy termét a futball iránti érdeklődés. Több mint 120-an vettek részt kedden a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, de a sikerhez kitartás, motiváció és szorgalom is szükséges. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki építési és bontási hulladékot rakott le szabálytalanul az út mellett Nagyatád térségében. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC-csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. Júliustól ismét vörös keresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását a tó déli partján. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10-es strandján lesz jelen több száz önkéntessel. Feladatuk a kisebb sérültek ellátásától az életmentő beavatkozások megkezdéséig terjed. Szükség esetén stabilizálják a sérültek állapotát, újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot. A Magyar Vörös Kereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer alkalommal nyújt segítséget a Balatonnál. Drámai mérkőzésekkel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. Szerdán Belgium 2-0-ás hátrányból felállva a 86. és a 89. percben szerzett gólokkal 2-2-re egyenlíteni tudott Szenegál ellen, majd aztán a hosszabbítás 125. percében 11-esből a továbbjutást érő gólt is megszerezték. Anglia Kongó ellen szenvedett meg, az afrikaiak 1-0-ra vezettek, majd az angolok Harry Kane duplájával fordítottak és 2-1-es győzelemmel továbbjutottak. A társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra verte Bosznia-Hercegovinát, így az USA is bejutott a legjobb 16 közé a foci VB-n.
0: Időjárás jelentés.
4: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. A hajnali záporok után reggel még előfordulhat eső, délelőtt pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutánra megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Kivetettem a világhálót, és érdekes dolgokat hoztam. Az egyik a japán válogatott szövetségi kapitányáról szól, a másik pedig az orosz térképe szolgáltatóról, a Yandexről, azzal, hogy ugyan buktatta le saját hazáját, és adott tippet az ukrán seregnek. Na, nem sokára hozom a részleteket, egyelőre zenék a folytatásban, Kemred és Horváth Tamás.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Horváth Tomit hallgattuk itt a Rádió Most Napra készében. Remek napot kívánok nektek. Visszakanyarodnék a hírekhez. Ja, egyébként 3 perccel járunk 4:09 előtt. Visszakanyarodnék a hírekhez, amiben voltak ugye VB eredmények, és egy kis színes érdekességet hoztam a 10-es mez oldaláról, aki egy érdekes dolgot szúrt ki a labdarúgó VB kapcsán. Konkrétan a japán válogatott szövetségi kapitányáról, Hajime Moriya szó arról, akiről egyöntetű vélemény, hogy nagyon másképpen gondolkozik a futballról, mint mi európaiak, vagy úgy általában véve az egész világ, de főleg arról, ami a mérkőzések előtt és után történik. Sokat lehetne tőle tanulni arról, hogyan kommunikál, és arról is, hogyan kell kezelni a kritikát, ami így vagy úgy, de minden edző munkájának a része kéne, hogy legyen. És ezek csak szeletei a sok-sok apró finomságnak, amit ő képvisel, és ahogyan ő gondolkodik. Ugyanis ezen a héten hétfőn este nemes ellenfél ellen búcsúzott a csapata, az 5-szörös világbajnok Brazília helytette ki, ő pedig fejet hajtva mégis bocsánatot kért a szurkolóktól. Le is fényképezték, hogy felvonult a pályára a szurkolók elé, és fejet hajtotta a szurkolók előtt. A következőket nyilatkozta ezt követően: rendkívül csalódott vagyok, de el kell fogadnom az eredményt. Nagyon sok japán szurkoló jött ki a stadionba, és rengetegen búzdítottak minket a tévén keresztül is. Ennek ellenére nem tudtam győzelemmel megajándékozni őket. Edzőként nem voltam elég jó. Őszintén sajnálom és bocsánatot kérek. Nos, hát szerintem

Nagyon is lehet tisztelni azt, ahogyan képviseli a saját nemzetének a kultúráját, hogy úgy épít csapatot, hogy a japán nép hagyományait nem elfelejtve, hanem azokat felhasználva járja az útját, így aztán ő nem csak edző, hanem pedagógus, bölcstanító, kiváló ember, és ki lehet jelenteni, hogy egy igazi csendes vezér példa.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hoztam nektek egy érdekes történetet, aminek hát súlyos következménye van. Ez a Yandex baklövés és a Streisand effektus. Az orosz Yandex térkép szolgáltató, hát ez nagyjából mint a Google Maps, csak éppen az oroszoké, az ukrán drón támadások után váratlanul elhomályosított több tucatnyi területet a térképükön. Ezzel azonban elérték azt a klasszikus Streisand effektust, amikor a titkolózás maga nagyobb figyelmet generál, mint maga a titok. A jelenség amúgy Barbara Streisand 2003-as, balul elsült luxus villa peréről kapta a nevét. Egy skandináv oknyomozó újságírónak azonnal feltűntek a kitakart részek, és más műholdas felvételek segítségével összesen 119 darab katonai objektumot azonosítottak be Oroszország nyugati határainál. Köztük 31 védelmi ipari, 29 légi, 12 haditengerészeti támaszpontot, 16 légvédelmi radar és 11 logisztikai létesítményt, valamint nukleáris űrkutatás és atomenergia központokat. A titkos szolgálatok szerint ráadásul Oroszország a határok mentén régi szovjet bázisokat újít fel, ahol becslések szerint akár 115 ezer katonát is állomásoztathatnak. Miért érdekes mindez? Hát kérem szépen, a mai drónviseléses háborúban hát ennél jobban fel se hívhatták volna figyelmet arra, hogy hova koncentráljanak. Nyilván az ukránok nem egy orosz térkép szolgáltató adatait használják fel, illetve hát azon most már tudják, hogy hol kell keresni, és vizsgálják meg behatóbban ezeket a részeket a valódi műholdakról. No hát én nem Streisand effektusnak nevezném pusztán, hanem hatalmas öngólnak.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: 25 éve adták át a Deseda körüli kerékpárutat. Sertés szállító teherautó borult fel tegnap Szent Balázsnál. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Pénzbüntetésre ítélték a Heves megyei terepes polgármesterét, mert az Egri Tescóban úgy vett meg 3 legót és egy mosóport, hogy az önkiszolgáló kasszánál a sárgarépa vonalkódját használta ehhez. A férfi ezt több alkalommal is eljátszott a február óta, és ezzel 100 000 forint feletti kárt okozott az üzletnek. A település vezető részben megtérítette a kárt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók hozzáférését a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Erről a kormány közösségi oldalán megjelent bejegyzés számolt be. A közlemény szerint a tiltott felhasználók listájának végig görgetése 13 percet vesz igénybe, ami a becslésük alapján csaknem 10 000 embert jelent. A bejegyzés szerint a cél az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. A hajnali záporok után reggel még előfordulhat eső, délelőtt pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutánra megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: 9:03 továbbra is a napra kész itt a Rádió Mostban. Benne One Direction és az S-Véd érkezik, majd nem sokára egy beszámoló arról, hogyha valaki mondjuk nem autózik, nem repülőzik, de mondjuk elmenne kirándulni, akár külföldre is, akkor például vonattal hova tud eljutni? Micsoda látnivalókat láthat majd?

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Ahó, ez itt még mindig a Naprakész, de már erősen a vége fele tartunk. A reggeli esőnek pedig se híre, se hangva, már megint hétágra süt a nap. És ha már itt a nyár, akkor a szabadság, a pihenés és a kirándulások időszaka. Az egyik magyar portál érdekes dolgot vett a fejébe, és gyűjtögetett egy kicsit vonattal Magyarországról idén nyáron, hogy hova utazhatunk közvetlen. Érdekes opció, és nem mellesleg, jóval olcsóbb mulatság, mint maga a repülés. Bécs például már is a legnépszerűbb nemzetközi vasúti útvonal. Nem mellesleg néhány órán belül elérhető, és akár már 9 eurótól. Pozsony is ideális egy egynapos kirándulásra, a szlovák főváros még Bécsnél is közelebb van, 2 óra alatt elérhető, bejárható és meg hazautazható. Aztán érdemes tovább menni Prágába is például, ami Közép-Európa egyik legkedveltebb városa. Berlin és Hamburg is elérhető, ráadásul átszállás nélkül, közvetlen nappali és éjszakai vonatokkal is. A Budapest-Berlin útvonalon például nappal Eurocity járatok 11-12 óra alatt érnek célba, így akár elmegy éjjel, átalussza az utat, az nappal kirándulhat, aztán mehet haza. München és Stuttgart is elérhető éjszakai vonattal. De Zürich is, este felszállunk, reggel pedig már Svájcban ébredünk. És ismét elérhető az Adria vonattal, a nyár egyik legnépszerűbb járata, ismét a horvát tengerpart felé közlekedő szezonális vonat. Úgyhogy Split, Fiume és Koper úgy szintén elérhető, de akár Bukarest is hálókocsival, azaz Románia fővárosa is közvetlen éjszakai vonattal érhető el, az Easter Euronight járat.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Király Viktor és a DMC slágere után a Szolvév és Marsalkó Dávid marad így az óra végére, és még egy hír. Ha már az imintiekben a nyári szünethez és a nyárhoz én például a vonatos kirándulásokat javasoltam, akkor ezzel kapcsolatosan egy érdekes információ, ami arról szól, hogy hazánk lakosságának kétharmada, egész pontosan már 64%-a rendszeresen kerékpározik. A dolog azért jó hír, mert elsősorban szabadidős tevékenység, a bringázás idehaza a leginkább a kikapcsolódás szolgálja. A kerékpárosok 69%-a ebből a célból, még 55%-uk akár közlekedési eszközként is használja a biciklit, például munkába járni. De fontos a szezonalitása és az utazás, a nyári szabadságok és a szünidő kezdetével, azaz a múlt héttől ugrásszerűen megnőtt a bringázási kedv. Sokan annyira az identitásuk részének tekintik a kerékpározást, hogy a külföldi nyaralásukra is magukkal viszik a járművet. Illetve példamutatás és biztonság szempontjából is fontos, mert aki a gyermekeivel együtt kerékpározik, bizony azok kiemelten figyelnek a példamutatásra. A felmérés emellett külön kitér a biztonságos közlekedés szolgáló sisak használat fontosságára is, és ami még jó hír, tovább növekszik a népszerűsége, a kerékpársportok és a versenyek követése folyamatosan növekvő trendet mutat Magyarországon. A legaktívabb követő tábornak amúgy a 16-29 éves korosztály bizonyul. Hát akkor nyerekbe magyar, kerékpár nyerekbe.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
4: Charity Go Hit Full Hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár KKFT-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KKFT. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Köztisztviselőket köszöntöttek a Városházán. Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza tisztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A programsorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján. Kiderült, ki veszi át Shrek magyar hangját Gesztesi Károly halála után a készülő 5. részben. A szinkronos előzetes alapján Szabó Győző szólaltatja meg az ogrét. A színész úgy fogalmazott, lélek és embert próbáló feladat Gesztesi Károly után megszólalni, ugyanakkor büszke rá, hogy barátjaként ő viheti tovább az örökséget. A film bemutatója 2027. július 1-én lesz. Az új részben új karakterek is feltűnnek, például Shrek és Fiona felnőtt gyerekei. Magyarországon is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A veszélyes, Ázsiából származó kártevő két példányát Beregsurány térségében fogták be, és ez az első igazolt előfordulás az Európai Unióban. A bogár lárvái a kőrisfák kérge alatt fejlődnek, akadályozzák a víz és tápanyag szállítást, ami akár tömeges fapusztuláshoz is vezethet. A hatóságok fokozott ellenőrzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, az erdő tulajdonosokat és az erdőgazdálkodókat, hogy a gyanús tüneteket vagy a kártevők észlelését haladéktalanul jelentsék. Drámai mérkőzésekkel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. Szerdán Belgium 2-0-ás hátrányból felállva a 86. és a 89. percben szerzett gólokkal 2-2-re egyenlíteni tudott Szenegál ellen, majd aztán a hosszabbítás 125. percében 11-esből a továbbjutást érő gólt is megszerezték. Anglia Kongó ellen szenvedett meg, az afrikaiak 1-0-ra vezettek, majd az angolok Harry Kane duplájával fordítottak és 2-1-es győzelemmel továbbjutottak. A társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra verte Bosznia-Hercegovinát, így az USA is bejutott a legjobb 16 közé a foci VB-n.
0: Időjárás jelentés.
7: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. Délelőtt előfordulhat még kisebb eső, később pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutánra megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
8: 9 óra is a napra kész után járunk. Sziasztok, remek napot! Még pár órával ezelőtt borongós idő volt, csapadékkal, tegnap este sok-sok csapadékkal a megye több pontján, bár Kaposvárt annyira nem érintette. Nálunk az elmúlt 24 órában alig 1 milli csapadék hullott le, legalábbis itt a belvárosban. És eső nem is valószínű jövő héten keddig. Sláger zenékkel azonban jól állunk. Már is Nathan Dave-vel, Miles Smith-szel, Paparoccia, Unique 2-val folytatjuk.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Kitört a nyári szünet, és ezzel a nyári szünetes programok. Például a kacagó csütörtökök a mai nappal elindultak a Takács Gyula könyvtárban. Ez vidám zenés és egyben kézműves délelőttöket jelent a gyerekeknek. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától interaktív előadás, hol zenés, hol bábos, hol varázslatos. Aztán ezt követően 11 órától kézműves foglalkozás vár majd mindig mindenkire. A mai napon Ribizli Bohóc lesz majd a vendég 10 órától egy zenés verses nyári műsorra. A jövő héten dr. Szász János tart varázsórát a könyvtárban, egy héttel később pedig dr. Mosoni László csillagász tart előadást. Aztán van még két csütörtök ebben a hónapban. A Kiskondás Együttes koncertje majd 23-án, a Hangerdői pedig 30-án lesz. Indul a kultkikötős program kínálat is már a héten. Balatonfölváron péntek este 8:30-kor a Gyarmati Fanni naplója látható, hallható. Szárszón másnap szombaton délelőtt 10:30-ra jön a Mesék Süsünek. Balatonbogláron este 8:30-kor Csengetett Milord, míg Szárszón ugyanekkor a Centiről Centire előadást tekinthető majd meg.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
2: A-U-D-I,
1: így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
3: 3 perccel járunk fél 10 után az Airi Mafia sláger előkészítve, amit majd egy Simply Red melódia követ itt a Rádió Mostban. A Őkupolát felfrissülés követte, a következő elsőre jövő keddig kell várni vélhetőleg, viszont nem kell várni annak, aki a Hacs következő adását várja. Ma 15 órától menetrend szerint megérkezik majd az is, Mauval és Molival.
4: Látom,

0: remek napot kívánok! Sziasztok, ez itt a Rádió Most, Kenny Thomas után Cyrillel, illetve hát lehet, hogy valaki meglehetősen kétségbe esett tegnap, mert elhagyta a kulcscsomóját valahol a Kisfaludi utcába, de hozzánk behoztak egy ilyen kulcscsomót, az az illető úriember, akinek az ablakába oda betették, véletőleg le volt esve a földre, és föltették oda a párkányra, úgyhogy behozták ide, van rajt egy tollas, két tollas kulcs is, biztonsági zárkulcsok is, több is. Ilyen a csengése, bongása, így ha valaki keresi a kulcs csomóját, akkor nálunk itt a szerkesztőségben a Kossuth utca 6 szám alatt megtalálja.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
2: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
3: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
2: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: 25 éve 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Bejárta a Dorottyaház nagy termét a futball iránti érdeklődés. Több mint 120-an vettek részt kedden a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, de a sikerhez kitartás, motiváció és szorgalom is szükséges. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki építési és bontási hulladékot rakott le szabálytalanul az út mellett Nagyatád térségében. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd otthagyta. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, ezt jelentette be szerda este közösségi oldalán Magyar Péter. A tájékoztatás szerint több 100.000 család részesül majd a támogatásból, ugyanakkor a jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról egyelőre nem közöltek részleteket. A miniszterelnök azt ígérte, hogy a program pontos szabályait ma ismertetik. Pénzbüntetésre ítélték a Heves megyei Terepes polgármesterét, mert az Egri Tescóban úgy vett meg 3 legót és egy mosóport, hogy az önkiszolgáló kasszánál a sárgarépa vonalkódját használta ehhez. A férfi ezt több alkalommal is eljátszotta február óta, és ezzel 100.000 forint feletti kárt okozott az üzletnek. A település vezető részben megtérítette a kárt. Felmászott két ember szerdán a New Yorki Empire State Building tetejére, majd eljegyezték egymást. A pár egy molinót is kifeszített, amelyen egy békéről szóló üzenet szerepelt. A páros mindkét tagja maszkot viselt, de a rendőrség közlése szerint az akció után őrizetbe vették őket.
0: Időjárás jelentés.
5: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. Délelőtt előfordulhat még kisebb eső, később pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutánra megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Hírek után vissza a zenékhez itt a Rádió Mosban, nem is akárkikkel, a Black Eyed Peas-szel, a Follow the Flow-val, Rihanna-val és Nagy Bogival, valamint Essel közösen. Érkeznek a horoszkópok, egy időjárási előrejelzés és újabb programajánló is.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Na nézzük, hogy milyen várható időjárásunk lesz. A hőkupolának annyi szél fújt a szél, talán nem is akkora baj, hogy lehűlt a levegő valamelyest, aki pedig kellő mennyiségű tudott szellőztetni, ott azért a lakást, a panelt is sikerült lehűteni a falakat egy néhány Celsius fokkal. Legalábbis bízom benne. A jövőt tekintve már annyira magas hőmérsékletek talán nem lesznek. Tegnap legalábbis ezt mondtam, amikor műsort vezettem reggel, de az a helyzet, hogy már most változott az időjárás képe. Ami változatlan, az az, hogy jövő héten szerdáig meglehetősen szeles időben lesz részünk, holnap újabb hidegfront ér el bennünket, jövő kedden pedig megint egy újabb, ami ráadásul némi kis csapadékot okozhat, 2-3-4 mm-nyit majd jövő kedden szerdán. Ami a következő hőhullámot illeti, az pedig 2 hét múlva lesz, vasárnaphoz 1 hétre indul majd az a felmelegedés, ami 34-35 fokban tetőzik, legalábbis a mai előrejelzések szerint.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: A héten megkezdődik az idei kult kikötő szezon. Balatonföldváron pénteken este 8:30 a Gyarmati Fanni naplója, Szárszon szombaton délelőtt 10:30 a Mesék süsünek, Balatonbogláron este 9:30 a Csengetett Milord és Balatonszárszon este 8:30-tól a Centiről Centire előadások láthatók, hallhatók. Egyben érdemes felírni a naptárba a jövő hétvégi virágfürdős rendezvényt, a fürdőfesztivált, a fellépők, a Barbelli Stúdió, a Danza del Amor, Ese, Fehér László, a Megarox társulat, de lesz pandasarok és még sok minden más. Egész nap elektromos kisautó várja majd a gyerekeket, a záróprogram pedig Hab Party lesz. Mindezt tehát jövő szombaton délután 3-tól este 7-ig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Íme itt a horoszkóp az aktuális csillagjegyűekkel az élen. Kedves rák, az intuíciód és a belső erőd a maximumon pörög ma, így minden esélyed megvan arra, hogy egy számodra fontos érzelmi vagy családi ügyet sikeresen elrendez. Skorpióként ma rendkívül vonzó és rejtélyes energiákat sugárzol a környezetet, szinte lesi a szavaidat, ezért érdemes most előállnod a legbátrabb ötleteiddel. Halak jegyűként a kreativitás és az empátia ma valóságos szuper erővé válik nektek, amit segít abban, hogy egy régóta húzódó konfliktus végre megnyugtatóan lezárjatok. Bika szülöttként a mai nap a stabilitásról és a megérzésekről szól, bár szereted a kézzel fogható dolgokat, ma egy hirtelen jött belső sugallat fog átsegíteni egy kényes munkahelyi vagy pénzügyi döntésen. Innen tehát az üzektől folytatjuk hamarosan.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Tűzként a mai nap tökéletes alkalom arra, hogy a megszokott logikádat félretéve kicsit a szívedre hallgass, mert egy szerettednek most nem tanácsa, hanem tiszta figyelemre van szüksége. Bakjegyűként a kitartásod ma kifizetődik, de ügyelj rá, hogy a kemény munkatempó mellett jusson időd az otthoni harmónia megteremtésére is. Kosként a mai lágyabb energiák arra figyelmeztetnek, hogy ne erővel, hanem diplomáciával és empátiával próbálj meg elgáncsolni egy felbukkanó akadályt. Oroszlánként, bár imádsz a középpontban lenni, ma a háttérből irányítva oltalmazó és gondoskodó vezetőként érhetsz el sokkal nagyobb tiszteletet és sikereket.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Látom.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Nyilasként a mai nap egy picit lelassíthatja a pörgős tempódat, de ez a kényszer pihenő pont arra jó, hogy tisztázd magadban a hosszú távú célokat és rendezd a soraidat. Ikrek jegyűként a kommunikációs készséged ma szinte varázserővel bír, de a szavak mellett most figyelj a megérzéseidre is, mert valaki a környezetedben többet mond az elhallgatásaival, mint a beszédével. Mérlekként a mai nap az egyensúlyról és a művészetekről szól, így egy kreatív hobbi vagy egy mély és őszinte beszélgetés teljesen feltöltheti a lelki raktáraidat. Vízöntőként az újító ötleteid ma remekül ötvöződnek a gyakorlatiassággal, így olyan formabontó megoldást találhatsz egy régi problémára, amellyel a környezeted elismerését is kivívod. És ezzel pont a horoszkóp véget ért, illetve az én műszakom is mindjárt, amit egyébként majd Betta vesz át. Neki, nektek jó munkát kívánok a nap hátra lévő részéhez, és búcsúzom, de csak holnapig. Pénteken ilyenkor, Tali, addig is, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
3: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
2: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.

0: Modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KFT. Cseri. Kár lenne kihagyni.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kérdik az invázió, ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Köztisztviselőket köszöntöttek a Városházán. Ismét vöröskeresztes önkéntek segítik a balatoni strandolók ellátását. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza tisztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Júliustól ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását a tó déli partján. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig 7 település 10 strandján lesz jelen több száz önkéntessel. Feladatuk a kisebb sérültek ellátásától az életmentő beavatkozások megkezdéséig terjed. Szükség esetén stabilizálják a sérültek állapotát, újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőszolgálatot. A Magyar Vöröskereszt 2007 óta működteti a szolgálatot, amely minden nyáron több ezer alkalommal nyújt segítséget a Balatonnál. Feloldják a korábban letiltott felhasználók hozzáférését a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Erről a kormány közösségi oldalán megjelent bejegyzés számolt be. A közlemény szerint a tiltott felhasználók listájának végiggörgetése 13 percet vesz igénybe, ami a becslésük alapján csaknem 10 000 embert jelent. A bejegyzés szerint a cél az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Magyarországon is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A veszélyes Ázsiából származó kártevő két példányát Beregsurány térségében fogták be, és ez az első igazolt előfordulás az Európai Unióban. A bogár lárvái a kőrisfák kérge alatt fejlődnek, akadályozzák a víz és tápanyag szállítást, ami akár tömeges fapusztuláshoz is vezethet. A hatóságok fokozott ellenőrzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, az erdő tulajdonosokat és az erdőgazdálkodókat, hogy a gyanús tüneteket vagy a kártevők észlelését haladéktalanul jelentsék.
4: Időjárás jelentés.
5: Megérkezett a napok óta várt felfrissülés. Délelőtt előfordulhat még kisebb eső, később pedig szeles, változóan felhős időnk lesz. Délutára megnyugszik az időjárás és zavartalan lesz a napsütés. A legmelegebb órákban 28 fok lesz ma.
4: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Shinedalát hallgattuk, a Shivers címűt a rádió moston. Szép napot köszöntök mindenkit, én Györfi Betta vagyok, és innentől délután 5 óráig biztos, hogy együtt fogunk rádiózni. Már hogyha maradtok itt a 91.2-n, és miért ne tennétek? Felsorakoztak a legkülönlegesebb dalok napjainkból, de jönnek klasszikusok is, és persze újdonságokat is bemutatunk, így Alex Warren Passenger címűjét minden utazónak küldöm. Legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra, és küldjétek közlekedési infóitokat a 70 32 32 355-ös SMS és Viber számunkra. Tartsatok velünk!

Természetesen senkit sem akarunk lehangolni, sőt, inkább feldobni a kedvet, de hát lehetnek rossz napjaink, amilyet Daniel Potter is megénekelt. A Bad Day címűtől azonban tényleg remélem, hogy a hangulatotok inkább sokkal kellemesebbé vált, bár a következő dal témája sem a legszívmelengetőbb, sőt, inkább csalódottságról szól, amikor a bizalom megbukik. Na de ezért nem hagyjuk ennyiben ám a dolgot, úgyhogy táncolni is fogunk természetesen önfeledten, és a szerelem szép oldalát is megéneklik majd nekünk a további sztárjaink. Legyen könnyű a napotok, akármivel is foglalkoztok, főleg ha munkátok van, és ne vessetek minél többet. Pink jön, ez a Trustfall.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Aki akar táncolni, megtehette. A Wanna Dance című dalát hallgattuk el Fairbennek a rádió moston. 5 perccel múlt el fél 12 lesz, erre lehetőség később is, és most már sokkal könnyebben mozgunk, nem? Hogy ez a hőkupola elment oda, hova el kellett mennie. Rendkívül kellemes kint a levegő, de lehet, hogy bent az épületekben, lakásban, a házban vagy a munkahelyeteken nem olyan kellemes, megállt ez a nagy meleg, nagy átszellőztetés, bizony benne már volt, ha nem, akkor most tegyétek meg, vagy bármikor a nap folyamán. Hőséget biztos nem engedtek be ezúttal. De engedjétek be a hallójárataitokba a legjobb dalokat, Luis Capaldi Forget Me címűjét. Szexisre vesszük a figurát Shawn Mendes és Camila Cabello társaságában, hiszen hoznak egy szenyoritát nekünk, és itt van most Bebe Rexha, ez az I Like You Better Than Me című dala.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

Az embernek bizony sokszor lenne szüksége igazi csendre. Ezt is adjátok meg magatoknak, de az efféle csendet is, mint amilyen a Silence volt, Delirium és Sarah McLachlan klasszikusa a rádió moston. Hát nem lesz csend Sopronban, hiszen ezen a hétvégén ez a határmenti város válik az ország kulturális és könnyűzenei központjává. A Sopron Fest rendezvény sorozata már kezdetét vette egyébként a belvárosban, mától pedig a lővérekben felállított nagy színpadok is működésbe lépnek, mintegy 80 helyszínen kínálnak koncerteket, kiállításokat, gasztronómiai programokat és egyéb kulturális eseményeket a látogatóknak. A zenei kínálatban kiemelt produkció, hogy 8 év után visszatér Sopronba a brit Prodigy, de fellép a hazai aréna sztárok teljes élvonala is, például Betonhofi, a Bagosi Brothers Company, Jude Law, Manuel Volmar és a Well Hello, a Parnograst, a Halott Pénz és Azaria is, aki most a Gát című dalát énekli nálunk.

0: DJ.
1: Reklám.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
6: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: 25 éve adták át a Deseda körüli kerékpárutat, iskola kezdési támogatásról döntött a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Megújult a marcali városi könyvtár. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyilászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezer könyvet kölcsönöztek ki. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatása a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A programsorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján.
1: Időjárás jelentés.
7: Délután eleinte változóan felhős lesz az ég, számottevő csapadék viszont már nem várható, a szél azonban élénk lehet olykor. Később felszakadozik a felhőzet és zavartalan napsütésre számíthatunk a nap hátralévő felében. A perzselő hőség elmúlt ugyan átmenetileg, a csúcshőmérséklet viszont így is 28 fok környékén alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak
0: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
8: Teljen kellemesen a nap második fele a csütörtök délután is mindenkinek. Kell egy eszpresszó hozzá? Hozzuk Sabrina Carpentertől is. Hát sok boldogságot is kívánunk mindenkinek. Bár Ács Gergő ezt éppen nem a legkedvesebben teszi meg. Érthető módon. Tudni fogjátok, hogy miről van szó, hogyha maradtok továbbra is velünk. Elénekli nekünk Tayo Cruz Hangover című dala után. I got a-

Ez a Maroon 5 slágere volt, Cold címmel szólt a rádió moston, remélem sehol sem fagyos a levegő körülöttetek. Sokkal kellemesebb viszont, mint volt az elmúlt napokban, hogyha konkrétan értelmezzük a dolgot. És így sokkal szívesebben vesz részt az ember különböző programokon, például egy szinkronúszó nyári gálán, majd a holnapi napon. Minden évben megrendezi szinkronúszó gáláját a Kapos Dinamik Ese. Ezúttal is várnak minden családtagot, barátot, ismerő sportkedvelőt, bárkit, akit érdekel a szinkronúszás csodálatos világa test közelből. Holnap este 7 órakor a virágfürdő kinti 50 méteres medencéjében mutatják be a kifejezetten erre az alkalomra készített koreográfiáikat a sportolók, na meg versenykürjeiket is. Biztos, hogy szenzációsan látványos lesz. Amíg tart a nyár, aztán majd pihennek ők is, de biztos kezdődik majd aztán a következő szezonra az edzés, és lehet, hogy kedvet kap egy-két gyerkőc, hogy csatlakozzon hozzájuk. És amíg tart a nyár, addig a New Levelen Pyre és Wolf Kati is énekelni fog nekünk ezzel a címmel, lejön a Richie után, most pedig jön Miley Cyrus, az End of the World.

0: Időjárás jelentés.
1: Azt hiszem, mindenkinek jól esik most ez a 24-25 fok, ami térségünkben jellemző. Egyelőre csak a Dunántúlon ilyen friss a levegő. Az előrejelzés azt mutatja, hogy a csúcshőmérséklet délután 4-5 körül tetőzik 28 fokkal, addigra már a felhők is eltűnnek, és újra szép derült lesz felettünk az ég, zavartalan napsütésre készülhetünk, és csillagos lesz az égbolt az éjszakai órákban is felettünk. 15 fokra hűl vissza a levegő, hajnalra reggel 19-20 fok lesz már, és holnap egy kicsivel melegebb is, hiszen 29 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak. A hétvégén 27-29 fok lesz délutánonként, a reggelek 15-17 fokosak lesznek, ez jövő hét elejére is érvényes, és marad az élénk szél folyamatosan, ami nem lesz azért zavaró. Jövő hét közepére ígérnek újabb csapadékot nekünk, és pár fokos lehűlést, aztán gyorsan visszatér a nyári meleg. Pikkasztó forróságot most a hosszú távú előrejelzés sem mutat egyelőre.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Forgalom. Munkahely. Suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

Soha véget nem érős Well Hello dalt hallgattunk a rádió moston. S bár néha az ember tényleg úgy érzi egy-egy helyzetről, hogy soha nem lesz vége, a forróság is eltűnt mostanra. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nagyon okosan, tudatosan napoztatók, vagy voltatok kint a napon az elmúlt időszakban, ha egyáltalán kint volt az ember a 38 fokban. Viszont sokan úgy gondolják, hogy a napozás csak a csúcsórákban szigorúan kockázatos, délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ugyan valóban ilyenkor a legerősebb az UV-sugárzás, a nap káros sugarai nem kapcsolnak ki, ezen órák kívül sem. Sőt, még ilyenkor 24-25 fokban sem. Az UV-sugárzás minden időpontban jelen van, és bőrünket érheti felhős időben, vagy akár árnyékban is. Emiatt nagyon fontos, hogy mindig megfelelő napvédőkrémet használjunk. Ezt azért most már egyre többen tartják észben, és nem csak a hölgyek, akik tudják, hogy ugye könnyen foltosodhat az arc és a pigmentfoltok. Hamarabb megjelenhetnek, mint azt szeretnénk, szóval a fényvédelem rendkívül fontos, és ezt tudom tanácsolni az uraknak is, hát a gyergőcökről ne is beszéljünk, őket mindig kenni kell, bármennyit is tartózkodtok kint, a napon, vagy akár az árnyékban. A szakemberek azt mondják tehát, hogy a napvédőkrém használata kötelező szinte minden kültéri program során, függetlenül az időjárástól, és nem csak azért, hogy szép maradjon az ember bőre, hanem ugye megelőzendő komolyabb problémákat. Vigyázzatok így is magatokra, és az utakon is természetesen. Várom a közlekedési infokat, és várjuk Krisztiánt is a legfrissebb hírekkel nem sokára. Daddy Mick, Phil Collins, Lady Gaga, Metcon és Eva Max érkezik egyes lágerrel.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Köztisztviselőket köszöntöttek a Városházán. Felhős, meleg időnk lesz délután. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Bejárta a Dorottyaház nagy termét a futball iránti érdeklődés. Több mint 120-an vettek részt kedden a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, de a sikerhez kitartás, motiváció és szorgalom is szükséges. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Pénzbüntetésre ítélték a Heves megyei terepes polgármesterét, mert az Egri Tescóban úgy vett meg 3 legót és egy mosóport, hogy az önkiszolgáló kasszánál a sárgarépa vonalkódját használta ehhez. A férfi ezt több alkalommal is eljátszotta február óta, és ezzel 100 000 forint feletti kárt okozott az üzletnek. A település vezető részben megtérítette a kárt. Drámai mérkőzésekkel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. Szerdán Belgium 2-0-ás hátrányból felállva a 86. és a 89. percben szerzett gólokkal 2-2-re egyenlíteni tudott Szenegál ellen, majd aztán a hosszabbítás 125. percében 11-esből a továbbjutást érő gólt is megszerezték. Anglia Kongó ellen szenvedett meg, az afrikaiak 1-0-ra vezettek, majd az angolok Harry Kane duplájával fordítottak és 2-1-es győzelemmel továbbjutottak. A társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra verte Bosznia-Hercegovinát, így az USA is bejutott a legjobb 16 közé a foci VB-n.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután eleinte változóan felhős lesz az ég, számottevő csapadék viszont már nem várható, a szél azonban élénk lehet olykor. Később felszakadozik a felhőzet és zavartalan napsütésre számíthatunk a nap hátra lévő felében. A perzselő hőség elmúlt ugyan átmenetileg, a csúcshőmérséklet viszont így is 28 fok környékén alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Felcsapjuk nem sokára Freddy naplóját, de jön Katy Perry a Watch It Burn című újdonsággal, és Robin Schulz az In Your Eyes című dalával. Érdemes lesz maradnotok továbbra is, csak füleljetek.

Skinféle szupermodell szólt a rádió moston, egy perc elmúlt el 1:45, mivel telik ez a kellemes nap, főleg a gyerkőccel vagytok, akkor bizony feladja a leckét, hogy foglaljátok le értelmesen, okosan, szórakoztatóan, úgyhogy ne nyúljon mondjuk a telefon vagy a tévé távirányítója után. Sokszor figyelmeztetik már a szülőket azzal kapcsolatban, hogy mennyi az ideális képernyői idő. Egy friss tudományos elemzés szerint ugyanakkor a csecsemők képernyő használata súlyos, életre szóló fejlődési kockázatokkal jár. Szakértők kongatják tehát a vészharangot, mivel a 2 év alatti gyerekeknél a digitális eszközök szinte teljesen kiszorítják a természetes fejlődés alapjait. Ebben a 2 évben elengedhetetlen a gyermek fizikai és mentális egészsége alapjainak megteremtése. A korai technológia használat pedig korlátozott nyelvi fejlődést, fokozott túlingerlést és a szülőkkel való kötődés hiányát eredményezi. A kutatási eredmények sajnos lesújtó.

Így a szakemberek határozottan azt javasolják, hogy a 2 év alattiak ne kapjanak semmilyen szándékos, rendszeres képernyőidőt, és sürgősen felül kell vizsgálni minden olyan nézetet, amely szerint a digitális technológia minden korosztály számára megfelelő. A mi zenei kínálatunk viszont minden korosztálynak szólhat, és jól érezhetitek magatokat. Például Clean Bandit társaságában D-duettával jön, és a Cry Baby című dallal, most pedig Charlie Puth és Meghan Trainor párosa énekel Marvin Gaye címmel. Let's move!

0: Programajánló.
1: Megérkeztek a Minyonok és Szörnyek a Kultik moziba, az új családi animációs film több időpontban is megtekinthető és 3D-ben is, csak úgy, mint a Toy Story 5. És még van más is a műsoron, például a Meghívás című romantikus vígjáték, ez is friss darab. Pénteken és szombaton délután 4 órától várnak mindenkit a Zselici Csillagparkba. Van még szabad hely erre a hétre is, a július 3-ai és 4-ei éjszakai távcsöves bemutatókra, amik körülbelül 10:45-kor kezdődnek majd. Szombaton a Sporté lesz a főszerep a Bíbor Rigetben, az S-Parkban 9 órától a World Jumpingot lehet kipróbálni, 10 órától pedig stretching edzést tart Horváth Alexa, a részvétel ingyenes mindegyiken. Péntektől vasárnapig tart az országos minősítő kiemelt díjugrató verseny a Pannon Lovas Akadémián, a belépés mindhárom napra ingyenes, nagy szeretettel várják az érdeklődőket. Szombaton Lagzi Fest lesz a Deseda parton, élő zenével és sok-sok szórakoztató programmal.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
3: Lidi.
2: Lidi. Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz, Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
3: Lajcsi.
2: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta.
1: Mielőtt Harry Styles lenne a Terepita Rádió Moston, a segítségeteket szeretnénk kérni, egy kedves hallgatónk telefonált ugyanis, hogy elvesztette a gátőrháztól a disznó öbölig tartó desedai kerékpár úton a barna bőr tárcáját, pénztárcáját, barna briftasni, így nevezte őt. Volt benne egy kis pénz is, de nem az a lényeg, inkább a papírok a fontosak, hogyha valaki megtalálta, akkor jelentkezhet nálunk is a 70-32-32-355-ös számunkon, még jutalmat is kaphat érte a tulajdonostól. Előre is köszönjük American Girls címmel.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked

Swiftet hallgattuk, és a Post Malone-nal közösen készült Fortnite című dalát a rádió mostan, 3:42 van. Megint készül Krisztián nekünk friss hírekkel, de addig még lesz egy-két olyan sláger, ami biztos, hogy feldobja a kedveteket, és egyáltalán az energiaszinteteket. Zara Larsson a Can't Seem Her-rel, jön a Coldplay, a Speed of Sandal, Ella Kiss zenél, a Body Talk szól tőle, majd Weekend Can't Feel My Face címűje után. Maradjatok velünk!

0: Reklám.
1: Charity Go 7 full hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár KKFT-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KKFT. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: 25 éve adták át a Deseda körüli kerékpárutat. Fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatása a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50.000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50.000 forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik. Fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a nyáron, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség a legforgalmasabb utakra, csomópontokra és üdülővezetekre összpontosít, ahol sebességmérőket, drónokat és motoros egységeket is bevetnek a balesetek megelőzése érdekében. A hatóság szerint a nyári hőség, a megnövekedett forgalom és a turisztikai szezon miatt ilyenkor több a súlyos baleset. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A program sorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján. Kiderült, ki veszi át Shrek magyar hangját Gesztesi Károly halála után a készülő 5. részben. A szinkronos előzetes alapján Szabó Győző szólaltatja meg az ogrét. A színész úgy fogalmazott, lélek és embert próbáló feladat Gesztesi Károly után megszólalni, ugyanakkor büszke rá, hogy barátjaként ő viheti tovább az örökséget. A film bemutatója 2027. július 1-én lesz. Az új részben új karakterek is feltűnnek, például Shrek és Fiona felnőtt gyerekei.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután változóan felhős lesz az ég, a szél pedig élénk, olykor erős lesz. Késő délután felszakadozik majd a felhőzet és zavartalan napsütésre számíthatunk. A perzselő hőség elmúlt ugyan, a csúcshőmérséklet viszont így is 28 fok környékén alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
0: Győrti Betta.
7: De ilyen kellemesen és édesen a nap további része is, hát egy kis keserűség azért jön bele. Flor Tomi, Soha sehol és Sofia közös dala, ez a friss darab Milli Vanilli klasszikusa előtt szól is a One Republic Ain't Worried című dala után. Aggodalomra semmi ok, velünk mindig jól érezhetitek magatokat.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Okay,

A múltunk nem felejt címmel szólt a kompakt diszkos lágere a rádió moston. Az elmúlt hétvégén újra összeállt a banda, a régi felállásban ráadásul, mégpedig azért, hogy a Papp László sportarénában fellépjenek a Gyüren-Gyüren előtt. Hatalmasra sikeredett a buli, az ő buliuk is, és aztán a Gyüren-Gyüren koncert is. Mi Beyoncéval folytatjuk, és most Kelly Clarksonnal. You know

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Még van azért némi felhőzet felettünk az égen, de egyre több a napsütés, és ez így lesz a délután folyamán, ugyanakkor marad az élénk szél, csapadékot már nem ígérnek mára nekünk. A 28 fokos csúcshőmérsékletet mostanra elértük, az esti órákban 19-20 fok lesz, holnap hajnalban 16-17, reggel pedig már 20-23, aztán 29 fokra ugrik fel a hőmérő már a déli órákban, szikrázó lesz a napsütés, felhő nem zavarja, az UV-sugárzás is erős lesz. És a szél is marad élénk, mint ahogy a hétvégén is, és jövő hét első felében is. A délutáni csúcsok 27-29 fok körül alakulnak folyamatosan a napokban, a hajnalok 15-17 fokosak lesznek. Jövő hét kedre ígérnek megint egy hideg frontot, erős széllel érkezik az majd, és zivatarral.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Tiesto és Tate McRae közös dalát hallgattuk a rádió moston. 3:43 van, csak te meg én, jön Geszti Péter és Péter Fibori. Nem sokára Backstreet Boys is, illetve Jason Derulo, most pedig Adam Lambert, akinek pár nap múlva július 10-én jelenik meg a 6. stúdióalbuma, az Adam. Ez az első teljes egészében új dalokat tartalmazó szólólemeze 2020 óta. Már két dalt is kiadott előzetesként, amiket a különleges koncert sorozatán is előad, egyelőre az Egyesült Államokban, de jön majd Európába is, London és Berlin szerepel előzetesen az állomások között. De ha tudunk valami közelebbit, azt is mondjuk. Na de amit most még tudok mondani nektek, az az, hogy nem sokára ismét egy lebilincselő 60 percnek lehettek fültanúi, hiszen a hírek után indul a 20-a csúcson a 20-20-as slágerlista friss adás. A Mauval és Molival. Igen, figyelemre méltó és izgalmas témát is hoznak a legjobb dalok mellett. Ne hagyjátok ki, aztán találkozunk majd 4-kor újra. Adam Lambert 2010-ből a What I Want For Me című dalával érkezik most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Két zavar, hogy napjuk után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
6: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
5: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Két hét múlva lesz a krisnavölgyi búcsú, visszaneveznék a vármegyéket és főispánokat. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Két hét múlva rendezik meg a krisnavölgyi búcsút. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. Emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétvég egyik kiemelt eseménye lesz a hagyományos indiai védikus esküvő, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Megújult a marcali városi könyvtár. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezer könyvet kölcsönöztek ki. A vármegyék és főispánok elnevezésének visszaváltoztatását javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használnák majd. A vármegye megnevezést az országgyűlés 2022-ben fogadta el, és 2023. január 1-től lépett hatályba, míg a kormány megbízotta hivatalos megnevezése 2022. júliusától változott főispánra. 3 kilométeren át a forgalommal szemben hajtott egy 69 éves férfi az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán. Az autós egy útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányt jelző táblát, és a menetirányjal szemben közlekedett. Az autópálya rendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A férfi azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetirányjal szembe. Felmászott két ember szerdán a New York-i Empire State Building tetejére, majd eljegyezték egymást. A pár egy molinót is kifeszített, amelyen egy békéről szóló üzenet szerepelt. A páros mindkét tagja maszkot viselt, de a rendőrség közlése szerint az akció után őrizetbe vették őket.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután változóan felhős lesz az ég, a szél pedig élénk, olykor erős lesz. Késő délután felszakadozik majd a felhőzet és zavartalan napsütésre számíthatunk. A perzselő hőség elmúlt ugyan, a csúcshőmérséklet viszont így is 28 fok környékén alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: Okay, let's go.
9: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
2: Sziasztok, drága hallgatóink! A kuszalista újra jelentkezik a fedélzeten. Moli!
8: A másikon pedig Miki.
2: Két külön fedélzet? Nem akarsz velem egy fedélzeten lenni?
8: Hát.
2: Na, gyerekek, most, hogy végre magunk mögött hagytuk ezt a rohadt hőkupolát, kicsit hűsölhetünk együtt a legújabb dalokkal és a retro helyezettel természetesen. Illetve további zenékkel, mert hogy a zene lesz ma a középpontban, azt szerintem mindnyájan tudjuk, sőt már beszéltünk is sokat róla, hogy a zene meghatározó része az evolúciónknak. Gondoljatok csak a saját életetekre. Mindenkinek megvan a kis zenei listája, nem? Tehát megvannak a kedvenc dalaid, amit szívesen hallgatsz, ami sok esetben új dalokkal bővül, lásd nálad, hogyha jön a One Republicnak egy új dala, vagy Kungsnak, és ezek mind új érzéseket váltanak ki. Mindannyian hallgatjuk a rádiót, vagy a zenei listánkat, munka, vezetés, sport közben, koncertekre járunk, énekelgetünk főzés vagy zuhanyzás közben, sőt ugye a szórakozó helyeken, az éttermekben, a bárokban is szól a zene. Sokszor mondjuk is, hogy ha csak így összeülünk, hogy valami azért szóljon a háttérben, nem?
8: Háttérzene.
2: Igen, de hogy ezekre szükség van, mert hogy valahogy a zenének ott kell lennie az életünkben.
8: A zene az mindenki, van is egy emberes szerszámot, nem?
2: Jaj, köszönjük, Vili, ezeket a magasztos gondolatokat, de ha egy hétig mondjuk nem hallgathatná zenét, hiányozna?
8: Pár napig biztos nem, aztán utána talán egy hét után.
2: Na hát, foglalkoztunk már régen a zene hatásaival, de az biztos, hogy a zene nélkül elképzelhetetlen.
8: Zene nélkül mit térek én?
2: Így gondoltam, hogy ezt belefűzött.
8: Ez Máté Peti.
2: Ez Máté Péter, igen. Zene nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk, ezt leszögezhetjük. Hogyha megnyugvásra vágyunk, zene. Ha pörögni akarunk, zene. Ha boldogok vagyunk, zene. Ha bánatosak, zene. Ugye? A zene ott van mindenhol. A kutatások pedig folyamatosak a zenével kapcsolatban, és bizony egyre több olyan tudományos felfedezés lát napvilágot, amiből kiderült, hogy bizony nem csak nekünk embereknek kiváltságunk a zene. Nem csak ránk van hatással.
8: A bocik jobban tejelnek.
2: Például. Egyrészt hozunk egy állatkísérletet. Jó? Nyugalom. Semmi brutalitás, nálunk jobban senki nem szereti az állatokat.
8: A krokodilnak lejátszunk egy AC/DC.
2: Igen, de hát majdnem mondhatnánk ezt, mert hogy a szerkesztőségben van itt egy drága kis kutya, Bruno, ő egy 6 hónapos labradudli.
8: Igen, egy új jövevény.
2: Akit én csak úgy hívok, hogy a Dajerolt tasmán ördög, mert olyan rossz, olyan eleven, és olyan kis aranyos szőre van, olyan, mintha be lenne dajerolva. Na, kipróbáljuk, hogy hatással van-e rá a zene, jó? Kicsit kölcsönkérjük.
8: Addig én kimegyek sétálni.
2: Hogy meg van ijedve, ha látnátok.
8: És tüdőt rád zárom.
2: Azért mondom, mint a tasmán ördög, ha ide behozzuk, itt kőkeven nem marad. Na hát, ezen kívül hozunk még emberi kutatásokat is, mert hogy állítólag a zene segíthet abban is, hogy stresszmentesek, hosszabb életűek legyünk, sőt az agyunkat is segít karban tartani. Meg is mutatjuk, hogy hogyan, jó? Előtte azonban megmutatjuk listánk 19. helyezettjét, ide csúszott le Kygo és a That's When You Know című dal. Ezzel kezdünk.
10: A 19.

0: a csúcson.
1: Ő volt Kygo és a That's When You Know című dal. Na, ezt például hallgatnád?
2: Ezt igen, de nem azt mondom, hogy Vivaldi négy évszakban nem hallgatnék bele, hogy egy filmzenébe, mondjuk a Rossz, a Jó és a Csúfnak a jól ismert filmzenéje, de hogy ilyeneken, mit tudom én, 3-4 órát eltöltsek egy délelőtt, egy a...
1: Én ismerek olyan embert, aki kimondottan komoly zenét hallgat az autóban is. Jó, nyilván nem a mi korosztályunk, idősebb, de ő például imád komoly zenét hallgatni, csuma hangerőn, és mint az állat úgy megy.
2: És egy patosifával.
1: Patosifával, igen. Na gyerekek, hát a zene ugye központi szerepet tölt be az életünkbe, és tényleg így van, hogy az emberbe olyan érzéseket tud beindítani, amit semmi más.
2: Generál.
1: Olyan érzéseket generál?
2: Igen.
1: Ó, Herr General,
2: érzelmeket
1: köszönöm.
2: Szabadít.
1: Danke, Herr General.
2: Yeah.
1: A legfrissebb kutatások szerint a zene, köztük is a klasszikus zene, nem csak ránk emberekre van jó hatással, hanem az állatokra, főként a társállatokra. Állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Angol etológusok figyelték meg például, hogy a szorongó, bántalmazott kutyák megnyugszanak, hogyha zenét, leginkább komoly zenét hallgatnak. Például Brahms és Beethoven különösen jó hatással van.

0: észtetik őket, ezért a lassabb, ütőhangszermentes muzsikák megnyugtatják őket, és ugye a komoly zene bővelkedik az ilyen hangzású szerzeményekben, tehát hogy nincs bennük dob, nincs bennük nagyon hangos és nagyon fülsértő hangszer például, hanem olyan lágy, olyan szőnyegszerűen hallod a komoly zenét. Az ilyen zeneszámok állítólag csökkentik az állatokban a kortizol szintet, talán azért, mert olyan vegyi anyagok felszabadulását eredményezik, ami kellemes lelki állapotot idéznek elő az állatokban is. Na, csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót, ugye említettem már.
1: Hát a Brunóra hat a komoly zene, akkor fölmegyek a nyíregyházi vadasparkba, és egy tigrishez beviszek egy Vivaldit.
0: Jó, lenyugtatom
1: van. Na, őt várja, is. Leszedállom a tigrist.
0: Bruno egy 6 hónapos labradudli.
1: Ha itt szólok, neki nem rohan be?
0: De ez te lehet.
1: E Brunes! Zene!
0: Brunci!
1: Gyere, Bruno, ACDC!
0: Kérlet van!
1: Mit szeretnél?
0: Öngyöbbögyölő! Hát gyere, öcs!
1: És bejött!
0: Gyere, Bruno, hát szemad!
1: És bejött!
0: Itt van Bruno! Szia, Bruno! Köszönj a hallgatóknak! Mit csináltok? Itt ül az ölemben! Jézus Mália! Elkapott egy gipsziakab! Na!
1: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
0: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
1: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
0: Néhány dalt lejátszottak ezeknek a bizonyos állatoknak. Úgy látod, megnyugszik?
1: Abszolút, nem is érdekli.

0: Már lement.
1: Nagyon figyel, látod, hogy figyel? Figyeli az
0: egész. Igen.
1: Tetszik, Bruno?
2: Na, Dave-be leszalott.
1: Nem nagyon, nem nagyon. Na, Bruno-ra ez semmilyen hatással nem volt, vagy...
0: Próbáljunk egy másikat.
1: Na, próbáljunk egy másikat. A következő
0: te
1: dal...
0: Te mondtad, mert nincs dob.
1: De várjál, még nem mehetünk. Végig megyünk a kísérleten. A második dal...
0: Yes, it is. Hát ez tetszik, Bruno.
1: Megint figyeli a hangszórókat. Hú, most...
0: Bruno, erre jól lenne odafigyelni.
1: Hát nem látom rajta, hogy megnyugodna.
0: Nem.
1: Nem igazán akar megnyugodni.
0: Nem is dob a ritmus.
1: Mert ebben van dob, lehet azért. Na figyelj, Bruno, most jönnek a nyugtató dalok. Ugyanis képzeljétek el, hogy a harmadik dal, amire már egyébként kimutathatóan elkezdtek megnyugodni a macskák és a kutyák is, Barber Adagio for Strings című műve volt.
0: Most először picit oda kapta a fejét, de 3 másodpercig tartott. Ez a nyugalom.
1: Bruno! Bruno kicsit csak akar megnyugodni. Nem nyugodtál meg, Brunci?
0: Ő nem idegen, szerintem csak unja a stúdiót, ki akar menni.
1: Várjál, akkor az állatkísérletünk utolsó epizódja következik most. Az utolsó felvonás, Bruno, erre most teljesen le kell nyugodnod. Ugyanis Brahms... Magyar Táncok című dala állítólag nagyon-nagyon jó hatása van a kutyákra. Mindjárt ugatni fog.
0: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Bruno! Te vagy!
0: Nem eladó az újra szony. Nem.
1: Engedjetek már ki!
0: Nem lehet, hogy azért, mert még csak 6 hónapos?
1: Igen. Lehet, hogy még nem elég érett a komoly zenéhez. Na, szevasz, az állat kísérletről ennyit.
3: Ma nem tudom vacsorát.
1: Ne adjatok neki menni!
0: Ma nincs kaja. Ma nincs vacsorát.
1: Üdös kölke megharamlát össze-vissza, aztán utána elhúzott. Na jó, hát mondjuk erre én se nyugodnék meg. Na gyerekek, akkor a következő kísérleti eredményeket tudjuk levonni. A kutyák szarnak a zenére. Vagy tényleg az lett, amit te mondtál, Bruno még túl fiatal ehhez.
0: Szerintem még csak egy 6 hónapos siheder, izgő, mozgó.
1: Nyugtassuk meg magunkat, túl fiatal, még nem elég érett a zenéhez. Ugye?
0: Élete hajnalán még nem foglalkozik a zenével.
1: Még nem, hogyha idősebb lesz, majd megérik a komoly zenére, a szép dalokra,

0: Majd akkor...
1: Azért vacsorát megvonjuk tőle, ma nincs vacsora.
0: Egy 6 év múlva megismételjük. De csoda, hogy nem pisilt be. Na, ez nagyon jó. Gyerekek, hát sokra nem jutottunk.
1: Viszont hallgat a nevvel, és bejött, milyen rendes volt.
0: Így van. Mondjuk egyébként tegyem hozzá, képzeljétek el, hogy a kutatás azt mutatta, hogy a komoly zenei műveknél, nyilván nem kis kutyáknál, hanem érett már művelt kutyáknál, Barber és Brahms melódiáinál az állatok légzése lelassult, és alacsonyabb lett a pulzus számuk is. Tehát, hogy megnyugtatta őket kimondottan a komoly zene.
1: A Bruno nagyon fiatal.
0: A Bruno túl fiatal. Na, akkor pörgessük föl mi is magunkat, aztán folytatjuk tovább, az állatkísérleteket dobjuk. A Lost Frequencies jön, és a Leave It All című dal, amely feljebb ugrott a listán a 16. helyre. Ezzel folytatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: A 16.

0: Ez a csúcson.
1: A Lost Frequencies muzsikált Leave It All, ez volt daluk címe, mi pedig folytatjuk tovább a 20-as slágerlistát. Na, hát azt kiderítettük, hogy...
2: Rónora nem hat.
1: Rónora nem hat a zene. Rohadtul nem hat a kis rőzsebajszú ördög bütyökre. Egyáltalán nem hat a zene. A lényeg azonban az, hogy ha nyugodtabb, kellemes dallamokat játszunk az állatainknak, a komoly zene mellett állítólag a reggae és a soft rock egyszerű ritmusai, lassabb tempója is ellazítja őket. Lehet, hogy ez volt a baj. Bon Jovit kellett volna neki játszani.
2: Vagy egy Bob Marley-t.
1: Így van. Az emberekre egyébként szintén jó hatással lévő hangos könyv műfajt is kipróbálták a tudósok, de az nem használt, képzeljétek el. Ezek alig vagy egyáltalán nem voltak nyugtató hatással az állatokra. A kutyák például nem lazultak el, csak a hangos könyv felvételt sugárzó hangszórókat bámulták.
2: Viszont azt tudom, hogy a szirénára nagyon sok kutya elkezd vonítani.
1: Igen, de állítólag ez a vonítás, ez nem fájdalmukba vonítanak, hanem ők is hasonló hangot akarnak kiadni, de hogy nem kellemesnek.
2: Egyébként csak rendőrségnek mentően, egy tűzoltóknál nem.
1: Na hát még egy érdekesség, ahogy nálunk embereknél, az állatoknál is megfigyelhető a változatos zenei ízlés. Képzeljétek el, nem minden zene hatott megnyugtatóan mindegyik állatra. Na, látod, lehet, hogy a Bruno a metált szereti. Vagy a technó.
2: Hát, neki az AC/DC, bár nem annyira metál.
1: Ja, tényleg, arra sem
2: nagyon. De az rock zene, jó kis rock zene.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük. Amikor kinyílt a stúdió ajtó.
1: Na, te hülye. Inkább az alapstílus és a hangzása meghatározó az állatoknál nyilván. Valószínűleg Skrillexre, Slipknotra vagy Rammsteinre nem fognak nagyot durmolni a jószágok, bár biztos van olyan is. Na, hiszitek vagy sem, van egy zeneszerző, aki azt mondta, hogy félre a komoly zenével és az ismert művekkel. Én gyártok kimondottan a kutyáknak, macskáknak készített speciális megnyugtató zenét. Pet Acoustic néven.
2: Na.
1: Képzeld el, Pet Acoustic. Szeretnétek hallani, hogy melyik az a zene, ami megnyugtatja az állatokat?
2: Brunót nem kérdezzük meg?
1: Bruno megszökött. Bruno megszökött. Na, hát a zeneszerző szerint ez tuti megnyugtatja az állatokat.
2: Bikövjadalon is használ?
1: Bikövjadalon. Igen.
2: Vagy
1: Ausztrália vizeihez búvárkodni, mindenképpen egy víz alatt működő kis USB-t vigyetek magatokkal, és a nagy fehérnek.
2: Vagy a szomszéd haragos kutyája.
1: A szomszéd haragos. Na látod, ha idegen kertbe akarsz bemenni, vigyél magad meg ilyen zenét.
2: Hozd el ezt a zenét nekem hordozható formába.
1: Igen, és kipróbálod a macskádon?
2: Nem, rajtad meg egy idegen kutyát.
1: Rajtad meg egy harapós kutyát?
2: Igen.
1: Köszönöm szépen. Látod?
2: Te neked hosszú lábad is jól tudsz caplatni.
1: Futni, köszi. És hogyha én álmosodom el tőle, ez nem jó. Na gyerekek, nem sokára áttérünk az állatokról az emberekre, ugyanis nagyon érdekes kísérleteket végeztek emberekkel is. Én is el fogom ezt a kísérletet végezni. Na kivel?
2: Én velem. Hát tudtam.
1: Ki mással? Na gyerekek, előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záró dalát, Niall Horan feljebb ugrott a Taste So Good című dallal. Ez is nagyon jó kis nyári dal. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán egy pici szünet után jövünk vissza.
3: A 12.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: A pillanat a tié. Rádió Most.
3: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
0: 20 a csúcson.
4: Igen.
5: Visszatért a kuszalista, valóban folytatjuk tovább, drága hallgatóink. Na, zenélgettünk ugye kutyáknak, most nem zenélgessünk embereknek. Igen, kisebb, mint nagyobb sikerrel, most zenélgessünk embereknek.
4: Én is nyugodjak meg.
5: Te is nyugodj meg. Azt tudjuk mindnyájan, hogy a zene jó, a zene kell. A kutatók azt javasolják, hogy igenis hallgassunk zenét, néha érdemes egy fárasztó nap után nem a tévét bekapcsolni, hanem max egy zenei stream megosztót, és csak zenét hallgatni a kedvenceink közül.
4: Ebbe egyetértek, mert sokkal többet ér, lehet mellette olvasni, lehet mellette kicsikét elmélkedni, még a telefon is pörgetheted akarod, de akkor inkább olvasnék is egy olyan ilyen zenét, hogy nincsen semmiféle nagy durranás.
5: Arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes időnként visszakanyarodni, és már rég hallott melódiákat felfedezni újra. Sőt, az új zenék szintén ajánlottak, ugyanis egy vadonatúj dal hallgatása közben, pláne hogyha az első hallásra is elnyeri a tetszésünket, az agyunk egy nagyon hatékony és pozitív üzemmódba kapcsol, az amigdala rendszer szinte gyönyör üzemmódba kapcsol állítólag, ami nagyon jó hatással van az egészségünkre.
4: Hé, akkor azért
5: ugye az amigdala az, ami a zenét felfogja az agyunkban, és állítólag egy új zene, ami tetszik, és így percről percre fedezed fel, és így mélyülsz el benne, és szinte csak arra koncentrálsz, állítólag elképesztően frissítő, és nagyon-nagyon jó hatással van az agyra.
4: Akkor én fölhívnám az olyan társaságok figyelmét, hogy munkatársunkig pár perc türelmet kérünk.
5: Ja, igen, a multik, akik zenét játszanak? Hát ugye nem fizetnek jogdíjat. Olyan zene kell nekik, ami jogdíjmentes.
4: Aha, azt hittem, hogy azért játszak nekem ilyet, hogy én fizessem be mindenben, ami tartozom.
5: Lehet, hogy kínoznak vele? Lehet, Fili, lehet. Nem is gondoltam. Na, állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szintje, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
4: Koncerten biztos.
5: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között. Az mondjuk kemény. Érinti többek között az érzelmekért, a memóriáért, a tanulásért, a kognitív funkciókért, a koncentrációért felelős területeket is, amíg az agyunk szépen lassan dolgozza fel a zenét. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
4: Egy darabig.
5: Egy darabig, aztán utána...
4: És át is élem akkor?
5: Át is éled, de hát nyilván fokozatosan úgy van állítólag, hogyha...
4: Kopik.
5: Igen, de hogy van egy ilyen érdekes amplitúdója, hogy amint meghalod az új dalt és tetszik, még jobban elkezd tetszeni, hallgatod még néhányszor, akkor ér a csúcspontjára, és utána kezd el csökkenni. Tehát nem rögtön van a csúcsponton, hanem szépen így felúszik, aztán szép lassan elkezd hanyatlani. Na, de arra is felhívják a kutatók a figyelmet, képzeljétek el, hogy ha régen hallott kedvencekhez nyúlunk vissza, akkor az agy olyan területeit stimuláljuk, amik javíthatják a kognitív funkciókat és az emlékek felidézését. És ezt alá tudom támasztani, tudod, kivel voltam én így? Ez az aha, de volt körülbelül egy 10 év az életemben, amikor egyszerűen teljesen megfeledkeztem róluk, és nem hallgattam őket egy 10 évig, és 10 év után nekem akkora élmény volt újra felidézni azokat a fiatalkori dallamokat, és úgy voltam vele, hogy atya ég, milyen jó.
4: Hát lehet, hogy kaptál normális hangfalat.
5: Nem, normális hangfalaim voltak.
4: Hallókészülék javítás?
5: Nem, hallani is jól hallottam, köszönöm aggodalmadat. Hanem egyszerűen jó volt újra felidézni azokat a zenéket, amiket már régen hallottam. Tehát tök jó az, hogyha csak nyilván az ember nem tud ilyet csinálni, hogy a régi kedvenceit annyira félreteszi, vagy Tina Turnerrel is voltam így, hogy 6-8 éven keresztül egy dalát se hallottam, és utána meghallgatgattam azokat a nagyslágereket, és úgy voltam vele, hogy atya ég, de jó. Na, de még abban a dologban is nagyon fontos szerepet játszik a zene, hogy ne hülyüljünk el.
4: Abba keresztre ejtünk inkább.
5: Nem csak az, a zene is. A kutatók zenei játékokat javasolnak. A poén az, hogy ez a terápia mindegyik korosztálynak erősen ajánlott.
4: Akkor ezért onogosak a DJ-k.
5: Mondjuk mondjuk egy DJ-t sem láttam Nobel-díjat kapni, de itt nem azt jelenti, hogy ha hallgatsz három zenét, akkor négy nyelven fogsz beszélni, hanem hogy nem engedi, hogy az agyad leépüljön.
4: Na, folytassuk, mert ez érdekel.
5: A poén az, ahogy mondtam, hogy a terápia minden korosztály számára nagyon jó hatással van. A gyerekeknek fejleszti az agyát, a felnőtteknek karbantartja, az idősebbeknek meg elkezdi visszahozni egy kicsikét.
4: Nem lehet, hogy a zene olyan hormonokat szabadít föl, bár most visszacsatolok arra, amit mondtam, ami nekem a leépülésemet lassítja.
5: De nem ezzel köthető össze, ugyanis olyan zenei játékokat kell játszani, amik gondolkodásra serkentik az agyadat.
4: Hát azért mondtam,
5: csak másképp, mint a keresztrejtvény, de az vizuális élmény alapján jön be. Ha. Másképp terheli és másképp dolgoztatja az agyadat. Ezért érdemes a keresztrejtvény mellé, vagy az olvasás mellé ezt is beiktatni. Talán egy kicsit olyan szempontból könnyebb is, hogy nem kell bámulni és kukkolni folyton a keresztrejtvény. Na, mindjárt csinálunk egy ilyen terápiát veletek, kicsit felpörgetjük a szürke állományt, jó? Előtte azonban meghallgatjuk listánk 6. helyezettjét. Norma Jean Martin ugrott fel, ugyanis erre a pozícióra. Encore, ez dalának címe, nagyon sokan szeretik, nem is véletlenül, ezzel folytatjuk.
3: A 6.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ó, bizony ismerős lehetett. A Man Eater című dal egy érdekes átdolgozása az In Corszolt Norma Jean Martin feldolgozásában, itt a Kusza listában a 6. helyről. Most azonban elérkeztünk az 5. pozícióra, ami...
2: a retro helyzet, és ez állítólag még jobban mozgatja az agyunkat.
1: Igen? Tudományos kutatások igazolják.
2: Én nem tudom, de azt tudom, hogy nem értem a kettő összefüggést, mert lehet, hogy én vagyok csak én értetlen. A keresztjelzőt megvettem.
1: Jó, hogy az miért mozgatja az agyat?
2: Rejtfényt
1: fejt?
2: Fejt, ezt minden korosztálynak ajánlják egyébként, mert megmozgatja. Tehát kell gondolkodnod szabakon a szó végén, hogy passzol össze. Tehát megért, tornáztatod az agyad.
1: Na, majd mindjárt.
2: Ha simán hallgatok egy általam kedvelt ritmusú zenét, az miért tornáztatja az agyam?
1: Zenei játék. Mindjárt megmutatom, Vili. Úgy megtornáztatom az agyadat, hogy izzadni fogsz, mint a ló. Rendben? Előtte azonban tényleg hallgassuk meg a retro helyezettet, jó?
2: Jó.
1: Június 25-én lett volna 63 esztendős. Az a görög származású brit énekes és dalszerző, aki a 80-as, majd a 90-es évek egyik legkedveltebb pop előadója volt, sőt igazi nők bálványa, szexszimbólum, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy bizony egyszerre töri össze majd az összes nő szívét, mert hogy ugye a másik oldalon játszott. Ez azonban zenei nagyságából cseppet sem vesz el, szerintem minden igazi zenekedvelő és zeneértő ember teljesen el tud vonatkoztatni ettől. George Michael ugyanis a Wham énekeseként, majd szólistaként is ostromolta a slágerlistát.
2: Azzal a fülbevalóval és a veszkó csizmával, meg a farossal, ahogy ott verte a ritmust.
1: A bőrgyekiben, így van. Fú. Bizony. Hát imádták a csajok, csak aztán kiderülsz, hogy feleslegesen. Na, 2 Grammy-díjat is nyert, és persze számos elismeréssel díjazták munkásságát. Arra gondoltam, hogy most egy olyan dalát hallgatjuk meg, amit orvérzésig játszott az MTV, és megmondom, miért imádtam. George Michael meg tudta szerezni a kor szupermodelljeit, csak ők szerepelnek a klipben.
2: Aha.
1: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, atya ég, Tatjana Patic,
2: nem is kell lehetni semmi,
1: Cindy Crawford, ezek a csajok mind benne voltak, illetve Todo, Segala és Scott Benoit is, hogy a csajoknak is kedvezünk egy kicsikét. Minden esetre retro helyezetként 1990-ből hallgatjuk meg, és így emlékezünk George Michaelre, jön a Freedom 90 és a csajok.
0: 20 a csúcson!
3: Gyönyör a kövök.
4: Oh, that's nice.

0: ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: A betyár minden ide jó kis dal volt. George Michael és a Freedom 90.
2: Egy csajokkal együtt még jobb.
1: Atyaék, de jó.
2: Ősön a szőke elején, aztán nem Campbell.
1: Nem, Linda Evangelista. Istenem. Imádtam ezt a klippet, csak azt a kis szöszi csajt néztem.
2: De Naomi Campbell is volt benne.
1: Naomi Campbell is benne volt, Cindy Crawford is benne volt, igen. Christy Turlington.
2: Hú.
1: Tatjana Patic, ezek mind hatalmas sztárok voltak, a 90-es években gyönyörűek voltak. Hát Linda Evangelista sajnos már csak árnyéka önmagának.
2: Nem, azért meg kell, hogy védjem. Én szívesen elmennék egy ilyen árnyékkal vacsorázni.
1: Nézzétek meg a képeit, hogy néz ki szegény Linda Evangelista, ahhoz képest, ahogy kinézett. Szerintem ilyen fullmade depresszió, na mindegy, de nagyon, tehát gyönyörű volt. Istenem, a kis Miki, a 10 éves Miki, tehát a száján nézte a videoklipet. Fú, de jó volt. Na gyerekek! Ez volt a retro helyezettünk, most pedig szépen lassan lezárjuk a hacsot, na de még tartozunk valamivel. Vilike ugye azt mondta itt a retro előtt, hogy...
2: Nem vagyok még túl rajta.
1: Még nem vagy túl rajta. Azt mondta itt a retro előtt, hogy nem tud elképzelni, hogy hogy a fenébe lehet zenével tornáztatni az agyat. Na, hát a Monash University kutatóinak friss megfigyelése szerint az új ismeretlen zene hallgatása, a régi dallamok újrafelfedezése nagyon jó hatással van az agyunkra. Ráadásul a tudatos zenei feladatok segíthetnek hatékonyabban kódolni és előhívni az információkat, ezáltal hosszabb távon olyan tünetek is csökkenthetők velük, mint például a túlhajszolt világban tapasztalt mit is akartam? Tudod, az a... Hogy is hívják? Van az a film, tudod, a... Nagyon sokan küzdenek ezzel.
2: És igen, és az Istenek nem jut eszembe a címe, pedig ott van valahol tudat alatt.
1: Így van, ez egyrészt az agyi túlterheltség miatt van, mert hogy rengeteg dologgal foglalkozunk, túl sok az információ. Másrészt pedig, hogy nem tornáztatjuk megfelelően az agyat. Bizony, azt mondják a tudósok, hogy ha néha zenei kvízezünk otthon, akkor jobban vág majd az eszünk, és idős korunkra kisebb eséllyel történik az meg, hogy elindulunk otthonról kifliért, és a szomszédváros határában gyűjtenek be bennünket a rendőrök, akiket összekeverünk a gyerekkori barátainkkal. Most meg kell előznünk a problémákat. A kutatók szerint az időseknek is nagyon jó tesz, ha zenével tornáztatják az agyukat, de a fiataloknak is, mint te, Vilikém, most megtornáztatlak, egy hónapig a lábadat, meg a kis kígyót hajtogatták a nővérkék, én most az agyat hajtogatom meg, jó? Örülsz?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Na figyelj! Ti is vegyetek részt a zenei kvízünkben, most megtornáztatjuk az agyatokat. A következő lesz a zenei játékunk. Néhány taktust mutatok egy zenéből, és rá kell vágnod vagy a dalcímét, vagy az előadót. Csak néhány taktust fogtok hallani. Na figyelj!
2: Freedom!
1: Még nem volt semmi.
2: Ti-ti-ti-ti.
1: Aha.
2: Aha, biztos, hogy aha.
1: Azt mondod, aha?
2: Az.
1: Gyerekek.
2: De azt nem tudom, milyen aha, tehát melyik dal az a hátul, hogy aha, az na, szerintem figyelj. Majdnem biztos.
1: Figyelj csak.
2: Az.
1: Bizony.
2: Aha.
1: Az aha és a take on me. Hát látod, take on me már nem... Már megmozgattuk az agyad, de kicsit izgultál, hogy most akkor mi ez a taktus? Az a pár másodperc, amíg azt a pár taktust meghallgattad, és utána rögtön kapcsolt az agyad, hogy hoppá, ez aha. Ez a lényege. Megmozgatja az agyadat, és az agyad rögtön elkezd a millió információ közül hallás után pörgetni, hogy na vajon, úristen, ez mi lehet, ez ismerős. Na figyeljetek, folytatjuk tovább, tetszik mi, imádjátok, én tudom. Na figyelj.
2: Maónak vagy nyugalom kellene.
1: Én legalábbis nagyon élvezem. Figyelj, következő dal, felismered-e?
2: Ennyi.
1: Hát nem, hát de mindenki ez tudja,
2: nem.
1: Vili.
2: Én nem. Nem.
1: Nem jött be? Nem. Figyelj, és
2: bejött,
1: most?
2: Bejött, csak nem tudom, mi ez.
1: A Daft Punk, Vili!
2: Fú, egyek szerint kevesebb Daft Punkot hallgattam.
1: Igen. Öregszik az agyad, Vili. Na, meghajtogatjuk. Gyere, meghajtogatjuk. Hallgatóink tudták. Daft Punk. Néhány taktusból kitalálták. Na, jöjjön a következő dalunk, figyelj!
2: Michael Jackson.
1: Na. Imádom, hogy dolgozik az agyad. Érzem is a pirított szalonna szagát.
2: Akkor jó, neki is mellé nyújtam, na. Oda mi nem jutottak az agysejtek. Atya is. Mikor lesz vége?
1: Az én agyamra is ráférne egy kis tornáztatást.
2: Nekem nyugtatás.
1: Na figyelj, ez menni fog-e? A hallgatóinknak biztos, kicsit...
2: LGT.
1: Nem, figyelj.
2: Húha. Desperado.
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem, de spanyolos.
2: Nem Desperado, ki volt a másik?
1: De majdnem, majdnem, de Des...
2: Despotito.
1: Ó, na nézz a csávó, figyeld! Despacito.
2: Despacito. Ihaj, hogy hívják ezt a fadot, de most nem mondd meg.
1: Luis Fonzi.
2: Nem mondd meg, várj, tudnom kéne. Basszus, zenét, de ismerem. Ez nagyon is tetszett ráadásul.
1: Nagyjából mindenki a zenét ismeri, csak Despacito. Luis Fonzinak hívják az előadót. Meg a Daddy Yankee, ez a két csávó.
2: Kész.
1: Akik milliárdosok lettek ebből a szarból. Na, szóval, menjünk tovább. Akkor még néhány taktus, figyelj!
2: Jaj, hát ez viszont George Michael.
1: Na hát, ugye, hát figyelj. Szerintem már a dobból megismerte volna mindenki, de bizony.
2: Ezt tudnám nyugtatólag hallgatni egy fotelban, egy üveg borral a kezemben.
1: Csak ott ne legyek én is, mert a végén még.
2: A nézése meg a járása.
1: Ajajajajajajajajaj, inkább leállítom, mielőtt tovább folytatott Vilike. Jó,
2: vicc volt, inkább ilyen.
1: Na figyelj, igen. Na figyelj csak, még néhány taktus.
2: Húha, hát ez a ennek a zenéje.
1: Na hallod?
2: Boom, boom, Run DMC.
1: Dolgozik az agya, tesó, dolgozik!
2: Run DMC. Bírom ezeket a... Na ez föl lehet tóni a hangerőt rendesen. De jó.
1: Jó, mi?
2: Na. Ez jó, ez Run DMC, ez igen.
1: Na, de kitaláltad, látod, dolgozott az agyad. Jó? És akkor jöjjön az utolsó.
2: Húha, valami nagy izé, nem AC/DC, nem is Bon Jovi. Húha.
1: Na ki van még?
2: Metal, az biztos.
1: Rock, nem igen.
2: Aerosmith.
1: Nem, de közel jársz.
2: Metallica, Aerosmith, ezek közül lehet.
1: Tornászt az agyad, hogy folytatódhat a zene?
2: Guns N.
1: Oh, nézd a fiú, azért csak működik.

0: ha innét nyomod, egyből tudom.
1: Hát de ez a lényeg, hogy dolgozzon az agyad. Na, Vili, most, hogy kisütöttük a kis agyadat.
0: Kösz. Na, ezzel újraindítás, most... újraindítás, rezeteltünk. Rezeteltünk, tessék. Van,
1: volt egy újraindítás, rezeteltünk, most legalább 3 évvel fiatalabb lett az agyad, és most vágni fog a kis agyacskád. Na, gyerekek, drága hallgatóink, a kis felfrissült agyatokkal hagyunk benneteket magatokra. Igazán nincs mit. Gyerekek, még egy dallal növeljük a dopamin szintet, az enyém biztos, mert hogy nagyon szeretem a listánk harmadik helyén szereplő bandát, a Nothing But Thieves és új felvételük, az Evolution következik, ezzel zárjuk a listát, feljebb ugrott. Bízva abban, hogy találkozunk jövő héten is, maradunk tisztelettel kedvenc slágerlistátok. Szervusztok!
0: Sziasztok, hallgassatok a zenét!
2: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Reklám.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: kultkikötő.hu
7: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
8: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Diplomaosztót tartott az egyeteme, eljárás indult egy férfi ellen, aki megnyitott egy tűzcsapot mosdóson. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a Nagymelegben mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is veszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki építési és bontási hulladékot rakott le szabálytalanul az út mellett Nagyatád térségében. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatása a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A program sorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében már többnyire napos, gyengén felhős időnk lesz. Késő délután 28 fokot mérhetünk, este pedig 23-24 fok lesz. Pénteken is meleg nyári időnk lesz 28 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Gyürti Betta.
1: Én ugye megmondtam, hogy milyen lebilincselő és érdekes kis 60 percek lehettek fültanúi, hogyha velünk maradtok. Mao és Mali gondoskodott erről, ha valaki lemaradt volna róla, vagy egy részéről, szombaton lehet pótolni majd 10 órától, akkor ismételjük a 20-a csúcsont. És magamat is csak ismételni tudom, hiszen remek kis dalok sorakoztak fel azért, hogy jól érezzétek magatokat ezúttal is társaságunkban, és Lady Gaga Bruno Mars társaságában a Die With A Smile című meg a slágerük szól majd Dr. Béres és Veréb Tomi közöse után, és itt van Kylie Minogue a Padam Padammal.

0: Rádió, most tessék!
1: Üdvözlöm, Tukorán és Somogyvári Anikó vagyok. Szeretnék egy köszönetet mondani.
0: Igen.
1: Elmondanám gyorsan, hogy miről van szó, jó?
0: Jó.
1: Férjem elhagyta a pénztárcáját. Tényleg nem sok pénz volt benne, az egészben pénztárca volt a legértékesebb, mert egy bőr pénztárca, és most telefonált egy idős bácsi, egy beteg idős bácsi, hogy ők megtalálták és utána jártak, mert nem volt kártya is, de nem bankkártya, csak vásárlói kártya. Uh-huh. Utána jártak és kiderítették a telefonszámot, és hát vissza szeretné adni. Hogy vannak még ilyen becsületes emberek, és én ezt szeretném megköszönni.
0: Természetesen tolmácsoljuk is így a rádión keresztül, és remélem eljut a becsületes megtalálóhoz.
1: Nagyon rendes a bácsi, egy beteg bácsi, nehezen tud járni is, és idős bácsi, szóval uh-huh. meg egy néni, akik telefonáltak, én teljesen ledöbbentem, hogy vannak még ilyen emberek.
0: Szerencsére vannak, úgyhogy bízhatunk abban, hogy mások is esetleg így viselkedtek volna.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is, hogy telefonált. Szép napot. Minden jót. Ez egy ragyogó hír volt. Hát legyen ragyogó mindenkinek a napja. Hasonlóan Emily Sunday is gondoskodik. Erről jön a Brighter Days című dal.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban többek között ezek a témák lesznek ma terítéken. 25 évvel ezelőtt Kaposváron volt cserediák egy ausztrál kamasz, most családapaként, feleségével és gyermekeivel tért vissza városunkba. Több mint 100 sertés pusztult el tegnap egy közúti balesetben Szent Balázsnál. Az őket szállító kamion ugyanis árokba hajtott és felborult. A testi és a lelki feltöltődést is segíti Balatonszemesen két túraösvény. A zarándok utak természeti és kulturális értékek mentén vezetik végig a kirándulókat. Megmutatjuk, merre van ma a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
2: Reklám hangzott el.
0: Rádió Most.

Meitner Sisters aztán ért ahhoz, hogy hogyan hozzon lendületbe bennünket, még egy fárasztó nap vége felé is. Azért még sok van vissza ebből a csütörtökből, 2 perc múlva lesz 3:45, és sok-sok sláger vár rátok itt a rádió moston. Én veszem búcsúzóra csak egy kicsit, Calvin Harris, Rúzsa Magdi, Ed Sheeran és Lil Nas X társaságában. Maradjatok azonban továbbra is velünk, és érezzétek jól magatokat, további kellemes napot kívánok, Györfi Betta.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
6: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán.
6: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár!
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
8: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Diplomaosztót tartottak az egyetemen. 30 alkalommal riasztották tegnap a somogyi tűzoltókat a vihar miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Belefulladt a Balatonba vasárnap egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körül tisztázása érdekében. 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihart követően. Az egységek főként útradőlt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékből és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénin és Siófokon fadölt az útra, néhol leszakadt faágak akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a nagy melegben mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, hanem nagyberki vízellátását is feszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Két postás és életét vesztette a hőségriadó idején az országban, a halálesetek miatt pedig a Magyar Posta és a kormány is vizsgálatot indított. A Blick híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel.
1: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében már többnyire napos, gyengén felhős időnk lesz. Késő délután 28 fokot mérhetünk, este pedig 23-24 fok lesz. Pénteken is meleg nyári időnk lesz 28 fokos maximummal.
1: Időjárás jelentést hallottam.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
1: De ezt te lehet.
2: E Brunes, és bejött.
1: Itt van Bruno.
3: Köszönj a hallgatóknak.
4: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben.
4: Jézus Mália, elkapott egy gipsziakab.
1: Na.
2: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Mindjárt rugatni fog.
2: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
5: Charity Go Hit.

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el.
2: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
1: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 2-a csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Csaknem 400 hallgató kapott diplomát. Csütörtökön tartotta meg diplomaosztó ünnepségét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját, többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, míg Szita Károly polgármester arról beszélt, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. 25 éves a Desodai kerékpárút. 2001. július 1-én, vagyis 25 éve adták át a Desoda körüli, mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbekerekezni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Desoda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az ideérkezőket. Felmerült a segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja a balatoni tragédia kapcsán. Egy 41 éves kaposvári férfi vasárnap belefulladt a Balatonba a Siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körű tisztázása érdekében. Elárasztott pincék és kidőlt fák. A szerda esti vihart követően 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat. Az egységek főként útra dőlt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékről és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénél és Siófokon fadölt az útra. Néhol leszakadt faágok akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. Jó ötletnek tűnt kinyitni a vízcsapot. Vasárnap a nagy melegben Mosdóson egy férfi megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására, és emiatt rendőrségi eljárás indult ellene. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak Mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is veszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Köztisztviselőket köszöntöttek. A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából elismeréseket adtak át Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit munkatársai választottak a díjra. Sokakat érdekelt Szoboszlai sikersztoria. Futball iránt érdeklődők töltötték meg kedden a Dorottyaház nagy termét. Több mint 120-an vettek részt a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, a sikerhez kitartásra, motivációra és szorgalomra is szükség van. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Megújult könyvtárba járhatnak a marcaliak. Átadták Marcaliban a megújult könyvtárat. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezerszer kölcsönöztek ki könyvet. Két hét múlva lesz a Krisna-völgyi búcsú. Közeleg az idei Somogy-Vámosi Krisna-völgyi búcsú időpontja, amelyet két hét múlva rendeznek meg. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot, emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétfég egyik kiemelt eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Több sertés is elpusztult a szerdai balesetben. Szent Balázsnál szerdán felborult egy sertésszállító teherautó. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba, és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Jóci helyett valaki mást ütött meg. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség Barcsi kirendeltsége egy 30-as éveiben járó férfi ellen, aki egy tévedés miatt megütött egy járókelőt Barcson. A vád szerint a tettes azért indult el megkeresni egy Jóci nevű férfit, mert élettársa szerint korábban beszólt neki. Egy arra járó azonban tévesen egy másik férfira mutatott, akit a vádlott megszólított, majd még azelőtt arcon ütött, hogy tisztázhatta volna a félreértést. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt vádat emelt és próbára bocsátást indítványozott a férfi ellen. Hulladékudvar helyett az út mellett kötött ki a sít. Építési és bontási hulladékot rakott el szabálytalanul az út mellé egy férfi Nagyatád térségében, ezért vádat emeltek ellene. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta azokat. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este általában tiszta lesz az ég és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap ismét meleg, napos, nyári időnk lesz, 28 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Belefullott a Balatonba vasárnap egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körül tisztázása érdekében. 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihart követően. Az egységek főként útradölt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékből és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénin és Siófokon fadölt az útra, néhol leszakadt faágak akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatása a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik. Két postás is életét vesztette a hőségriadó idején az országban, a halálesetek miatt pedig a Magyar Posta és a kormány is vizsgálatot indított. A Blik híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap ismét meleg, napos, nyári időnk lesz, 28 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, na a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a nagy melegben mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is veszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Két hét múlva rendezik meg a Krisna-völgyi búcsút. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. Emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétvég egyik kiemelt eseménye lesz a hagyományos indiai védikus esküvő, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Megújult a marcali városi könyvtár. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezer könyvet kölcsönöztek ki. A vármegyék és főispánok elnevezésének visszaváltoztatását javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használnák majd. A vármegye megnevezést az országgyűlés 2022-ben fogadta el, és 2023. január 1-től lépett hatályba, míg a kormány megbízotta hivatalos megnevezése 2022. júliusától változott főispánra. 3 kilométeren át a forgalommal szemben hajtott egy 69 éves férfi az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán. Az autós egy útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányt jelző táblát, és a menetirányjal szemben közlekedett. Az autópálya rendőröknek Szekszár térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A férfi azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetirányjal szembe.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában tiszta lesz az ég és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap ismét meleg, napos, nyári időnk lesz, 28 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Csaknem 400 hallgató kapott diplomát. Csütörtökön tartotta meg diplomaosztó ünnepségét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, míg Szita Károly polgármester arról beszélt, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet és munka lehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Elárasztott pincék és kidőlt fák. A szerda esti vihart követően 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat. Az egységek főként útra dőlt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékről és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénén és Siófokon fadölt az útra. Néhol leszakadt faágok akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. Köztisztviselőket köszöntöttek. A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából elismeréseket adtak át Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselői elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda vezetője kapta, akit munkatársai választottak a díjra. Sokakat érdekelt szoboszlai sikersztoria. Futball iránt érdeklődők töltötték meg kedden a Dorottyaház nagy termét. Több mint 120-an vettek részt a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, a sikerhez kitartásra, motivációra és szorgalomra is szükség van. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Jó ötletnek tűnt kinyitni a vízcsapot. Vasárnap a nagy melegben mosdóson egy férfi megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására, és emiatt rendőrségi eljárás indult ellene. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, hanem nagyberki vízellátását is feszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Hulladékudvar helyett az út mellett kötött ki a sít. Építési és bontási hulladékot rakott el szabálytalanul az út mellé egy férfi Nagyatád térségében, ezért vádat emeltek ellene. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta azokat. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. 25 éves a Desodai kerékpárút. 2001. július 1-én, vagyis 25 éve adták át a Desoda körüli, mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbekerekezni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Desoda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az ideérkezőket. Felmerült a segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja a balatoni tragédia kapcsán. Egy 41 éves kaposvári férfi vasárnap belefulladt a Balatonba a siófoki strandnál. Az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körű tisztázása érdekében. Megújult könyvtárba járhatnak a marcaliak. Átadták Marcaliban a megújult könyvtárat. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezerszer kölcsönöztek ki könyvet. Két hét múlva lesz a Krisna-völgyi búcsú. Közeleg az idei Somogy-Vámosi Krisna-völgyi búcsú időpontja, amelyet két hét múlva rendeznek meg. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot, emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétfég egyik kiemelt eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Több sertés is elpusztult a szerdai balesetben. Szent Balázsnál szerdán felborult egy sertésszállító teherautó. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba, és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Jóci helyett valaki mást ütött meg. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség Barcsi kirendeltsége egy 30-as éveiben járó férfi ellen, aki egy tévedés miatt megütött egy járók előtt Barcson. A vád szerint a tettes azért indult el megkeresni egy Gyóci nevű férfit, mert élettársa szerint korábban beszólt neki. Egy arra járó azonban tévesen egy másik férfira mutatott, akit a vádlott megszólított, majd még azelőtt arcon ütött, hogy tisztázhatta volna a félreértést. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt vádat emelt, és próbára bocsátást indítványozott a férfi ellen.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Este általában tiszta lesz az ég, és 23-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap ismét meleg, napos, nyári időnk lesz, 28 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A rádió moston.
1: Feel that channel. Yeah, yeah. Sandapal. So me go so then.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Bejárta a Dorottyaház nagy termét a futball iránti érdeklődés. Több mint 120-an vettek részt kedden a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, de a sikerhez kitartás, motiváció és szorgalom is szükséges. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A programsorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján. Fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a nyáron, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség a legforgalmasabb utakra, csomópontokra és üdülővezetekre összpontosít, ahol sebességmérőket, drónokat és motoros egységeket is bevetnek a balesetek megelőzése érdekében. A hatóság szerint a nyári hőség, a megnövekedett forgalom és a turisztikai szezon miatt ilyenkor több a súlyos baleset. Pénzbüntetésre ítélték a Heves megyei Terepes polgármesterét, mert az Egri Tescóban úgy vett meg három legót és egy mosóport, hogy az önkiszolgáló kasszánál a sárgarépa vonalkódját használta ehhez. A férfi ezt több alkalommal is eljátszott a február óta, és ezzel 100 000 forint feletti kárt okozott az üzletnek. A település vezető részben megtérítette a kárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg, napos időben bízhatunk, 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő, sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot, a

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Belefullott a Balatonba vasárnap egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körű tisztázása érdekében. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki építési és bontási hulladékot rakott le szabálytalanul az út mellett Nagyatád térségében. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC-csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, ezt jelentette be szerda este közösségi oldalán Magyar Péter. A tájékoztatás szerint több 100.000 család részesül majd a támogatásból, ugyanakkor a jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról egyelőre nem közöltek részleteket. A miniszterelnök azt ígérte, hogy a program pontos szabályait ma ismertetik. Kiderült, ki veszi át Shrek magyar hangját Gesztesi Károly halála után a készülő 5. részben. A szinkronos előzetes alapján Szabó Győző szólaltatja meg az ogrét. A színész úgy fogalmazott, lélek és embert próbáló feladat Gesztesi Károly után megszólalni, ugyanakkor büszke rá, hogy barátjaként ő viheti tovább az örökséget. A film bemutatója 2027. július 1-én lesz. Az új részben új karakterek is feltűnnek, például Shrek és Fiona felnőtt gyerekei.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg napos időben bízhatunk 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: szárnya. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió Mostat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, na a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cservalmi Krisztiántól hallják. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihart követően. Az egységek főként útradölt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékből és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénin és Siófokon fadölt az útra, néhol leszakadt faágak akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört, a vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatása a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg napos időben bízhatunk 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő, sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a...
2: Gyirák!
1: Hallgassátok a Rádió Most

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a nagy melegben Mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak Mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is feszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Két hét múlva rendezik meg a Krisna-völgyi búcsút. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. Emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétvég egyik kiemelt eseménye lesz a hagyományos indiai védikus esküvő, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Két postás is életét vesztette a hőségriadó idején az országban, a halálesetek miatt pedig a Magyar Posta és a kormány is vizsgálatot indított. A Blik híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. 3 kilométeren át a forgalommal szemben hajtott egy 69 éves férfi az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán. Az autós egy útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányt jelző táblát, és a menetirányjal szemben közlekedett. Az autópálya rendőröknek Szekszár térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A férfi azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetirányjal szembe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg napos időben bízhatunk 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli!

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. Megújult a marcali városi könyvtár. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyilászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezer könyvet kölcsönöztek ki. A vármegyék és főispánok elnevezésének visszaváltoztatását javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használnák majd. A vármegye megnevezést az országgyűlés 2022-ben fogadta el, és 2023. január 1-től lépett hatályba, míg a kormány megbízotta hivatalos megnevezése 2022. júliusától változott főispánra. Fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a nyáron, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A rendőrség a legforgalmasabb utakra, csomópontokra és üdülővezetekre összpontosít, ahol sebességmérőket, drónokat és motoros egységeket is bevetnek a balesetek megelőzése érdekében. A hatóság szerint a nyári hőség, a megnövekedett forgalom és a turisztikai szezon miatt ilyenkor több a súlyos baleset.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték.